0: Gyors jelentés.
1: Pénteken a reggeli órákig szorványosan várható eső, zápor, zivatar, majd napközben csökken a csapadékhajlam. A megerősödő északnyugati széllel hűvösebb léghullámok érkeznek, jelentősen visszaesik a hőmérséklet, így a délutáni legmelegebb órákban is csupán 17 fokot mérhetünk majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. A Somogy megyei Prímadíj idei jelöltjei között ezúttal is olyan somogyi szakembereket találunk, akik évtizedek óta sokat tesznek a saját területükért. A magyar tudomány kategóriában professzor dr. Egyed Miklós hematológus, a Kaposi Mór Oktató Kórház osztályvezető főorvosa indul, aki több mint 4 évtizede dolgozik a betegekért, emellett jelentős tudományos és oktatói munkát is végez. A magyar népművészet és közművelődés kategória jelöltje Kakas József kisbajomi kosárfonó és népi iparművész, aki több mint 50 éve őrzi és adja tovább a hagyományos mesterségtudását. Az összes somogyi jelöltre október 12-ig lehet szavazni. Nyereményjátékkal készül nézőinek a Kaposvári Csiky Gergely Színház. A 6 fordulós játékban 6 bemutatóhoz kapcsolódóan kérdeznek majd a közönségtől, a válaszok pedig az előadásokon látott vagy történt részletekre vonatkozik. Minden fordulóban ajándékcsomagot sorsolnak ki azok között, akik helyesen válaszolnak. Aki pedig mind a 6 fordulóban részt vesz, a fődíjért is indulhat. Egy 2 főre szóló hosszú hétvégét nyerhet el a Zsericben. Az első forduló kérdése az Egy csók és más semmi című előadáshoz kapcsolódik. A játékhoz regisztráció szükséges. A nyári hónapokban eltérően alakult a szálláshelyek forgalma Magyarországon. Miközben a szállodákban nagyjából szinten maradt a vendégéjszakák száma, a magán és egyéb szálláshelyeken jelentős visszaesést mértek. Augusztusban összesen 5,8%-kal csökkent a turisztikai szálláshelyek forgalma az előző évhez képest. Ezen belül a magánszállásokon csaknem 12%-os volt a visszaesés. A szállodák ugyanakkor közel 3 millió vendégéjszakát könyvelhettek el, ami megfelel az egy évvel korábbinak. Az ágazatot vizsgáló szakmai szövetség szerint viszont a több vendég nem jelentett automatikusan több bevételt. A szállodák átlagos szobaára és bevétele is csökkent.
0: Időjárás jelentés.
2: Pénteken a reggeli órákig szorványosan várható eső, zápor, zivatar, majd napközben csökken a csapadékhajlam. A megerősödő északnyugati széllel hűvösebb léghullámok érkeznek, jelentősen visszaesik a hőmérséklet, így a délutáni legmelegebb órákban is csupán 17 fokot mérhetünk majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: boldogságot.
1: Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2.
2: Belül ugyanaz a csend, pedig figyelek rend. Az üzenetet be...

0: top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.
1: Give me a D!
2: D!
1: Give me a I!
2: I!
1: Give me a S!
2: S!
1: Give me a C!
2: C!
1: Give me a O!

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Október 12-e és 22-e között zárva lesz a Kaposvári Virágfürdő fedett élményfürdője és a hozzá kapcsolódó kültéri medencék. Az éves vízcserét és a karbantartási munkákat végzik el ebben az időszakban. A tervek szerint október 23-án pénteken reggel 9-kor nyit újra ez a részleg. A gyógyfürdő, az uszoda és a wellness közben változatlanul a megszokott nyitvatartás szerint működik. Lezárult az idei turisztikai szezon, a rendőrség szerint pedig a tavainál kedvezőbben alakult a közbiztonság a Balatonon. A Közbiztonsági Bizottság siófoki záróértekezletén elhangzott, a bűncselekmények és a személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek száma jelentősen csökkent az előző évekhez képest. A nyári időszakban a nagy tömegeket vonzó rendezvények és a turisták magas száma miatt fokozott rendőri jelenlétre volt szükség, a szezon azonban összességében rendben lezajlott. A rendőrség ugyanakkor a jövőben nagyobb figyelmet fordítana a biciklisek és a rolleresek ellenőrzésére, akik egyre gyakrabban válnak közlekedési balesetek résztvevőivé. Eredeti formájában visszaállítják a dombóvári Kossuth szoborcsoportot. A csaknem 100 éves alkotást 1927-ben állították fel Budapesten, majd az 50-es években elvontották, később Dombóvárra került. Most ismét az eredeti 1927-es elrendezés szerint helyezik el. Az egyik oldalon Kossuth és a miniszterek, a másikon pedig a népet ábrázoló allegorikus alakok kapnak helyet. A szoborcsoport új mészkő talpazatra kerül, körülötte pedig egy a magyar kokárdát idéző teret alakítanak ki.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken a reggeli órákig szorványosan várható eső, zápor, zivatar, majd napközben csökken a csapadékhajlam. A megerősödő északnyugati széllel hűvösebb léghullámok érkeznek, jelentősen visszaesik a hőmérséklet, így a délutáni legmelegebb órákban is csupán 17 fokot mérhetünk majd.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Csütörtökön fokozatosan elindította a fűtési szolgáltatást Kaposváron a távhőszolgáltató a lakossági fogyasztóknál. A kaposvári önkormányzati vagyonkezelő a hűvösebb időjárás miatt kezdte meg a fűtés bekapcsolását. Azt kérik, hogy a lakók a rendszer légtelenítése érdekében a radiátor szelepeket a fűtés beindulásáig teljesen hagyják nyitva. Ha az indulásnál probléma adódik, azt a közös képviselők a távhőszolgáltató műszaki ügyfélszolgálatán jelez. A nem lakossági fogyasztóknál a fűtést továbbra is csak külön kérésre indítják el. Már 5 erdészetnél teszi lehetővé az online tűzifa igénylést a SEFAG. A kaposvári mellett a marcali, a nagybajomi, a szántódi és a zselici erdészethez tartozó településekről is be lehet küldeni az igényt egy online űrlapon, ahol még a kívánt fa mennyiséget is meg lehet adni. Ez azonban még nem jelent automatikus vásárlást vagy fizetést. Az erdészet az aktuális készletek alapján ellenőrzi, hogy teljesíthető-e a kérés, majd felveszi a kapcsolatot az igénylővel. Egy fonyódi áruházban gyakorlatoztak a megye tűzoltói. A gyakorlat feltételezése szerint a lángok egy étterem konyhájában csaptak fel. A tűzoltók elsődleges feladata az épületben rekedt vásárlók és dolgozók felkutatása és kimentése volt. Összesen 5 sérültet mentettek ki, egyiküket magasbólmentővel hozták le az épület teraszáról. A gyakorlat során a lángok a padlástérre is átterjedtek, de a tűzoltók még azelőtt megfékezték a tüzet, hogy a tetőszerkezet is lángra kapott volna. A megyei ellenőrző gyakorlat célja a tűzoltók felkészültségének és az összehangolt életmentés hatékonyságának ellenőrzése volt. Üzletszerű széna, lucerna vagy szalma értékesítésnél is be kell tartani az adózási és bizonylatolási szabályokat. Erre hívja fel a figyelmet a NAV. A hivatal most fokozottan figyeli a szálas takarmányok piacát, és adatainak elemzésével próbálja kiszűrni a szabálytalanul működő szereplőket. A NAV azt ígéri, hogy a szabályosan működő gazdálkodókat segíti. A bevételüket eltitkoló vagy a más módon szabálytalankodó vállalkozásokkal szemben viszont ellenőrzések és akár komolyabb szankciók is jöhetnek. 3 medve támadt egy erdélyi gazdára a romániai Hunyad megyében, miközben a férfi a tehenét próbálta megvédeni. A gazda túlélte a támadást, az állat azonban olyan súlyosan megsérült, hogy később elpusztult. A férfit egy turista csoport mentette meg, amelynek tagjai zajt csaptak, így a medvék elmenekültek. A helyi környezetvédelmi hatóság szerint ilyen csoportos medvetámadásra korábban még nem volt példa Romániában. A szakemberek úgy vélik, egy anyamedve és 2 bocs lehetett a támadó.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken a reggeli órákig szorványosan várható eső, zápor, zivatar, majd napközben csökken a csapadékhajlam. A megerősödő északnyugati széllel hűvösebb léghullámok érkeznek, jelentősen visszaesik a hőmérséklet, így a délutáni legmelegebb órákban is csupán 17 fokot mérhetünk majd.
0: Időjárás jelentést hallottam, most pedig újra a legjobb zenék.

0: olimpiai bajnok, Szilágyi Áron!
1: 3, 2, 1, olimpiai bajnok Magyarország!
2: Fiúság!

0: miért vagy szép nekem.
1: Jó reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most! Itt a 91.2.
2: Most is nyitva van az ablak, minden úgy van, ahogy hagytad, néha hallom még a szavait. Itt felejtettél valakit a helyekkel, hol együtt bújtunk el a játékot, a végtelennek itt idővel a gyerekkor nyarait. De végül csak egyedül vagyok itt, mert nem világgá indultam, csak játszani a sarokig. De végül csak egyedül vagyok itt, és még leszek is egy darabig, hisz mindenki happy endre vár valahol. A remény számokat hoz, de túl nagy a sor, elhagynak a csodák, csak becsap a sárga út. Ugye még visszavár, mi sárba hull.

Idegen helyen, idegen tapintások koptatnak. A régi tanítások hol vannak? Ha senki nem súg és nem szól már, és visszakérnéd, amit eldobtál. Van, hogy nem megy, csak az idő rángat. Ha nincs választás az ember, hitet kitől várhat? Tudom, van rosszabb a haragnál, ha magad vagy, de magadnak sem maradtál. Kértem, hogy ne menj el, hogy ne unj meg. Talán csak elveszett a retúrjegy. Így, ahogy te is él, is elveszek, mert nélküled én sem vagyok meg.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Október 12-e és 22-e között zárva lesz a kaposvári virágfürdő fedett élményfürdője és a hozzá kapcsolódó kültéri medencék. Az éves vízcserét és a karbantartási munkákat végzik el ebben az időszakban. A tervek szerint október 23-án pénteken reggel 9-kor nyit újra ez a részleg. A gyógyfürdő, az uszoda és a wellness közben változatlanul a megszokott nyitvatartás szerint működik. A Somogy megyei Prímadíj idei jelöltjei között ezúttal is olyan somogyi szakembereket találunk, akik évtizedek óta sokat tesznek a saját területükért. A magyar tudomány kategóriában professzor dr. Egyed Miklós hematológus, a Kaposi Móroktató Kórház osztályvezető főorvosa indul, aki több mint 4 évtizede dolgozik a betegekért, emellett jelentős tudományos és oktatói munkát is végez. A magyar népművészet és közművelődés kategória jelöltje Kakas József kisbajomi kosárfonó és népi iparművész, aki több mint 50 éve őrzi és adja tovább a hagyományos mesterségtudását. Az összes somogyi jelöltre október 12-ig lehet szavazni. Nyereményjátékkal készül nézőinek a kaposvári Csiky Gergely Színház. A 6 fordulós játékban 6 bemutatóhoz kapcsolódóan kérdeznek majd a közönségtől, a válaszok pedig az előadásokon látott vagy történt részletekre vonatkozik. Minden fordulóban ajándékcsomagot sorsolnak ki azok között, akik helyesen válaszolnak. Aki pedig mind a 6 fordulóban részt vesz, a fődíjért is indulhat. Egy 2 főre szóló hosszú hétvégét nyerhet el a Zsericben. Az első forduló kérdése az Egy csók és más semmi című előadáshoz kapcsolódik. A játékhoz regisztráció szükséges. Még több mint 32 000 plug-in hibrid jármű zöld rendszámát kell lecserélni november végéig. 2024. szeptember 1-től ugyanis már csak a tisztán elektromos járművek kaphatnak világos zöld rendszámot. A Digitális Magyarországi Ügynökség közleménye szerint a határidő lejárta után egy közúti ellenőrzés esetén a hatóság bevonja a rendszámtáblát és a hatósági engedélyt, valamint kezdeményezi a jármű forgalomból történő kivonását, amely az új rendszámtábla átrendszámozás vagy típusváltás keretében történő kiadásáig tart. Az érintettek új karakterű rendszámot kell kérjenek, amelynek díja a rendszámtábla és az új forgalmi engedély kiállításával együtt 17.475 forint, vagy karakterazonos rendszámcserét kérhetnek, amelynek eljárási díja 16.605 forint.
0: Időjárás jelentés.
2: Pénteken a reggeli órákig szorványosan várható eső, zápor, zivatar, majd napközben csökken a csapadékhajlam. A megerősödő északnyugati széllel hűvösebb léghullámok érkeznek, jelentősen visszaesik a hőmérséklet, így a délutáni legmelegebb órákban is csupán 17 fokot mérhetünk majd.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Rót Balázsi Hunor.
3: Nagyon szép reggelt kívánok! Kaposvár október 9-ére ébredtünk, péntek van, egy újabb hét végéhez érkezünk, már csak 1 munkanapot kell kibírnunk. Köszönjük szépen a híreket Patriciának, 7:30-kor is várjuk majd itt a Rádió Moston. A mikrofonnál Rót Balázsi Hunor köszönti a rádióhallgatókat, és kívánok mindenkinek egy könnyű napindítást, lendületet, jó kedvet a mai naphoz. Bár ahogy néztem az időjárást, így a hajnali órában, ahogy jöttem a stúdió felé, egy picit változik az, ami hetek óta itt van, de hogy pontosan hogyan, arról is beszélünk majd a mai reggelen. Hamarosan köszöntjük a nap ünnepeltjeit, aztán hozok lapszemlét és kalendáriumot az első közös óránkba, hogy szépen lassan belerázódjunk ebbe a péntek reggelbe. Tartsatok velünk, hogyha pedig lenne mondandótok, osszátok meg velünk. Változatlan elérhetőségünk 0670 32 32 355. Hamarosan érkezik egy Isabella Rosa újdonság, ez lesz a Don't Make Them Like Me, most pedig a Brosszal indítjuk az órát és a napot, már is szól a When Will I Be Famous.

A legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió most!

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Október 9-e van, és a mai napon a dénesek ünneplik névnapjukat. Ez egy görög eredetű név, jelentése Dionysosnak, a bor és a szőlő istenének ajánlott. A dénes név is okozhatja azt, hogy viselőinek rendkívül fontos, hogy mások mit mondanak, gondolnak róla. Figyelnek az alkalomhoz illő megjelenésre, szeretik, ha jó benyomást keltenek másokban. Sokan fordulnak hozzájuk problémáikkal. Miközben másokat bölcs és hasznos tanácsokkal látnak el, saját életükben sokszor nem képesek alkalmazni ezt a bölcsességet. Kedves dénesek, nektek kívánunk a boldog névnapot, Isten

0: Tessen, és köszöntjük azokat is, akik esetleg születésnapot ünnepelnek ma. Minden ünnepeltnek érkezik a következő dal Szombártől, ez a 12 to 12 itt a Rádió Moston.
1: Ez volt a kalendárium.
2: Jó reggelt!
1: Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most, itt a 91.2.

0: mi újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: Mindig hangsúlyozni szoktam, hogy véleményem szerint minden kaposvárinak fontos, hogy a város életét érintő fontos aktualitásokat illetően azért tájékozott legyen. Ezért is jó a Rádió Mostot hallgatni, de ezért is jó a kaposvármost.hu-t olvasni. És éppen ezért testvér oldalunk digitális hasábjaira látogattam, hogy hozzak nektek egy kis lapszemlét. A főoldalon mutatják be a Somogy megyei primadi idei jelöltjeit, professzor dr. Egyed Miklós és Kakas József ezúttal a Soros. 10. alkalommal sétáltak az emlőrák ellen Kaposváron. Szaturnusz a távcsőben, kora esti csillagles szombaton, hogy a kicsik sem maradjanak le. 2 új LEGO készlettel lepte meg Szita Károly a kaposvári építő nagyikat. Kigyulladt egy gépkocsi az autópályán. Centralizálja a beszerzést a Kométa. Már aszfaltoznak, heteken belül kerékpárúton is eljuthatunk a Zselicbe. Online sportfogadásokat használva csaltak. Videót is láthattok, hogy hogyan. Október 11-ig tart a kazánégők beállítása a cukorgyárban, erősebb zajhatásra lehet számítani. Kultúra mint társadalmi érték, a színfalak mögötti kihívásokról beszélgettek. Elindul a távfűtés Kaposváron. És hát még sorolhatnám hosszan az aktualitásokat, de inkább arra biztatlak, hogy kattintsatok és olvassátok el részletesen a kaposvármost.hu-n.
0: Ez volt a Lapszemle. Rádió Most! Kaposvár! FM 91.2

0: Kávé, tea, rádió. Kezd velünk a napot. Rádió most. Ne hallgass mást.
1: Let me tell you.

0: frissen, aktuálisan és a legdögösebben. Csak velünk indul így a nap. Rádió Most, a 91.2. Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Játékfigurák segítségével elevenedik meg a történelem a kaposvári Ripőrónai Múzeum új időszaki kiállításán. A szerdán nyílt tárlaton Playmobil és Schenk figurákból építettek fel különböző történelmi jeleneteket, többek között lovagokat, várakat és csatajeleneteket, a leglátványosabb terepasztalon pedig a kaposvári vár is helyet kapott. A kiállítás február végéig látogatható a múzeum főutcai épületében. Egy fonyódi áruházban gyakorlatoztak a megye tűzoltói. A gyakorlat feltételezése szerint a lángok egy étterem konyhájában csaptak fel. A tűzoltók elsődleges feladata az épületben rekedt vásárlók és dolgozók felkutatása és kimentése volt. Összesen 5 sérültet mentettek ki, egyiküket magasból mentővel hozták le az épület teraszáról. A gyakorlat során a lángok a padlástérre is átterjedtek, de a tűzoltók még azelőtt megfékezték a tüzet, hogy a tetőszerkezet is lángra kapott volna. A megyei ellenőrző gyakorlat célja a tűzoltók felkészültségének és az összehangolt életmentés hatékonyságának ellenőrzése volt. Változások várhatók a gyermekvédelmi rendszerben, a miniszterelnök szerint. Bevezetik az anonim jelzést, valamint közvetlen jelzési utat hoznak létre, amely megkerüli az intézményi hierarchiát, vagyis egyetlen intézményvezetővel szembeni panasz sem kerülhet vissza ugyanannak a vezetőnek a kezébe. A minisztérium továbbá külön eljárás dolgoz ki a gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések gyanújára, speciálisan képzett szakemberekből álló mobil vizsgáló csoport létrehozását készítik elő, és egyedi vizsgálatot kezdeményeznek minden olyan a gyermekvédelemben dolgozó embernél, akivel szemben jelzések érkeznek.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken a reggeli órákig szorványosan várható eső, zápor, zivatar, majd napközben csökken a csapadékhajlam. A megerősödő északnyugati széllel hűvösebb léghullámok érkeznek, jelentősen visszaesik a hőmérséklet, így a délutáni legmelegebb órákban is csupán 17 fokot mérhetünk majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most. If

Ava Max rúgta be a fél óra ajtaját, ez volt a Kings and Queens fél hét után itt a Rádió Moston, péntek van. Ez a legvagányabb munkanap egyébként szerintem a héten. A hétfő kullog a népszerűségi lista végén, de a pénteket várjuk általában a legjobban, mert ez bizony már a hétvége kapuja. A mikrofonnál Ród Balázsi Hunor, és remélem, hogy egyre többen kapcsolódtok be adásunkba, és indítjuk együtt lendületesen ezt a nagyszerű napot. A legszomorúbb az ebben az időszakban, hogy már sötét van, és az óraátállítás még egy picit odébb van, úgyhogy sajnos hozzá kell ahhoz is szoknunk, hogy a világos hajnalok bizony sötétre váltottak. Hamarosan egy kalendáriummal jövök vissza a Kaposvár rádiójában, de előtte még itt lesz velünk Beyoncé, érkezik Chesney Hawkes, most pedig Hugel, Ultra Nate és Imael Angel közöse, ami talán az év egyik legnagyobb slágere volt, ez a Moving to the Sun a Rádió Moston.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Na, egy picit böngészgessünk a múltban, nézzünk szét a történelemben, mi történt október 9-én. Ma 86 éve, egészen pontosan 1940. október 9-én Liverpoolban megszületett John Lennon, a Beatles együttes egyik alapító tagja. Ma van a postai világnap is, immár 152 éve. Ugyanakkor október 9-e a tojás világnapja is. Emellett, hogyha 171 évet utazunk az időben, akkor láthatjuk, hogy Isaac Singer szabadalmaztatta a motoros varrógépet. Ma 82 éve Magyarországon kormányrendelet tiltotta meg a vendéglőknek a húsétel felszolgálását. 1967. október 9-én 39 éves korában meghalt Che Guevara, a hivatalos jelentés szerint belehalt sérüléseibe. Ma 36 éve, hogy elhunyt Ottlik Géza, író, műfordító, akinek a neve egyből eszünkbe jut, hogyha azt halljuk, hogy iskola a határon. 61 éve először hoztak nyilvánosságra hivatalos adatokat a vietnámi háborúban elszenvedett amerikai veszteségekről. Ma 40 éve Londonban bemutatták Andrew Lloyd Webber művét, az Operaház Fantomia című musicalt. És végül, de nem utolsó sorban, ma 7 éve hunyt el Vekerdi Tamás, pszichológus, író, műfordító.
0: Ez volt a kalendárium.

Szép reggelt, Kaposvár! Charlie XX-et hallgattuk, 7 órához közelítünk, és Patricia híreihez, aztán a naprakészhez. Hamarosan tehát indul a reggeli napindító műsorunk. Most azonban az óra végén Avril Lavigne-et hallgatjuk. Kanadából érkezik egyenesen a Girlfriend.

0: Reklám.
1: Ne várja meg, amíg a kellemetlenségből komolyabb probléma lesz. Urológiai panaszokkal, szűrővizsgálattal vagy kontrollal forduljon bizalommal a Kapos Medikál szakembereihez. Dr. Péter Filehel, Dr. Farkas József és Dr. Fábián József várja pácienseit. Kapos Medikál. Az egészség szolgálatában.
2: Új autó mellé családi élmények is. Válaszd a Citroen családi hetek ajánlatait. Október 10 és 17 között a Citroen nyílt héten minden új Citroen személyautó megrendeléséhez 4 fős Balloonfly élményjegyet adunk a budapesti Városligetbe. És ez még nem minden. A vásárlók közül egy szerencsés család wellness álom hétvégét nyerhet az Aqua World Resort Budapestben. Citroen családi hetek. Élmények 4 keréken. Részletek a citroenkaposvár.hu oldalon vagy az Alakárt autóházban a Sajja út 5 szám alatt.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Csütörtökön fokozatosan elindította a fűtési szolgáltatást Kaposváron a távhőszolgáltató a lakossági fogyasztóknál. A kaposvári önkormányzati vagyonkezelő a hűvösebb időjárás miatt kezdte meg a fűtés bekapcsolását. Azt kérik, hogy a lakók a rendszer légtelenítése érdekében a radiátor szelepeket a fűtés beindulásáig teljesen hagyják nyitva. Ha az indulásnál probléma adódik, azt a közös képviselők a távhőszolgáltató műszaki ügyfélszolgálatán jelez. A nem lakossági fogyasztóknál a fűtést továbbra is csak külön kérésre indítják el. Nyereményjátékkal készül nézőinek a kaposvári Csiky Gergely Színház. A hatfordulós játékban hat bemutatóhoz kapcsolódóan kérdeznek majd a közönségtől, a válaszok pedig az előadásokon látott vagy történt részletekre vonatkozik. Minden fordulóban ajándékcsomagot sorsolnak ki azok között, akik helyesen válaszolnak. Aki pedig mind a hat fordulóban részt vesz, a fődíjért is indulhat. Egy kétfőre szóló hosszú hétvégét nyerhet el a Zsericben. Az első forduló kérdése az Egy csók és más semmi című előadáshoz kapcsolódik. A játékhoz regisztráció szükséges. Különleges sportolói találkozót rendeztek kedden este a kaposvári sportcsarnokban. A Kasi Példaképek köztünk vannak című programján jelenlegi és egykori kiválóságok meséltek a pályafutásukról, a sikereikről és arról is, hogy milyen nehézségeken kellett túljutniuk, hogy bajnokká váljanak. A 12 sportoló között ott volt többek között Kakukk Koppány Zéta úszó, Koleszár Ármin birkózó, Vindics Tóth Lili Anna maratonfutó, valamint Kovács Sarolta olimpiai bronzérmes öttusázó is. A beszélgetés végén a közönség is kérdezhetett a sportolóktól. Kifogásolt a levegő minősége Kaposváron a legfrissebb mérések szerint. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai alapján a városban az ózon a meghatározó légszennyező, miközben több magyarországi településen már egészségtelen a levegő. A Hungaromet szerint a megélénkülő déli szél ugyanakkor javítani fog a helyzetem. Az évszázad kezdete óta az egyik legalacsonyabb bortermés várható idén Franciaországban. Az ottani mezőgazdasági minisztérium friss becslése szerint közel 35 millió hektoliter bor készülhet, ami 14%-kal marad el az elmúlt 5 év átlagától. A visszaesés hátterében elsősorban az elhúzódó hőség és aszály, valamint a szőlőültetvények területének csökkenése áll. Champagne-ban különösen rossz a helyzet, ott a termés nagyjából a felére eshet vissza a tavalyihoz képest. A legnagyobb bortermelő régióban viszont a vártnál jobb hozam miatt növekedhet a termelés.
0: Időjárás jelentés.
3: Pénteken a reggeli órákig szorványosan várható eső, zápor, zivatar, majd napközben csökken a csapadékhajlam. A megerősödő északnyugati széllel hűvösebb léghullámok érkeznek, jelentősen visszaesik a hőmérséklet, így a délutáni legmelegebb órákban is csupán 17 fokot mérhetünk majd.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
4: Mosolygós szép reggelt mindenkinek, október 9 van péntek, 7 óra múlt. Köszönjük szépen a híreket Patriciának. Fél nyolckor a legfontosabb tudnivalókat már Bán Évától hallatjátok itt a Rádió Moston, Kaposvár rádiójában. Ébredjetek velünk, indítsuk együtt a napot, és induljunk együtt munkába, iskolába, óvodába, bárhová is tartotok, így a reggeli órában, a mai pénteken. A mikrofonnál Ród Balázsi Hunor, ma is számítok rátok, várom üzeneteiteket, hívásaitokat, írjatok nekünk SMS-t, vagy Viber üzenetet, vagy hívjatok fel 0670 32 32 355. Ma reggel is hozok időjárás előrejelzést, közlekedési infókat, kofavizitet és sok-sok jó zenét, na meg érdekességeket Kaposvár életéből, jelenéből. Legyetek itt is! Hamarosan jön egy újdonság, Purple Disco Machine és Meek közösen, ráadásul dalpremierként. Most először hallhatjátok a Test My Luck című dalt, előtte pedig az órát a One Republic indítja és a Runaway. Run.

0: Időjárás jelentés.
1: Ahogyan azt már a tegnapi napon és ma reggel is tapasztalhattátok, valami véget ért, ahogy a Bonanza dalban szólt, hiszen a több hetes eseménytelen időjárás talán a végéhez ért, na de hogy egészen pontosan milyen időre számíthatunk a következő napokban, azt már is megtudhatjuk a Rádió Most és a kaposvármost.hu időjósától. Itt is van velünk a vonalban Smar Rafael. Szia Rafi, jó reggelt!
2: Sziasztok, szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Bár amennyire most szép a reggel, hát annyira nem szép. A mai nap már több fokot csökken a hőmérséklet, és búcsút inthetünk a vénasszonyok nyarának is, és talán csapadék is lesz, de az inkább majd holnap estétől, bár napközben is előfordulhatnak záporok, ugyanis egy szeszélyes hullámzó hidegfront okoz csapadékot. Délután nem lesz melegebb már 15-18 foknál, de reggel legalább nem fogunk fázni, viszonylag enyhék lesznek a reggelek, sok felhőnek köszönhetően.
1: Nagyon szépen köszönjük, hát akkor jól éreztük nagyjából, hogy végéhez értünk az eseménytelen időnek, hát kedves hallgatók, ez itt az október,

0: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Naprakész.
1: De ez ám, én pedig Rót Balázsi Hunor vagyok a stúdióban. 7:30-hoz közelítünk, és érkeznek újból hírek itt a Rádió Moston, ezúttal Bán Évától. Mostantól ő vette át a hírszerkesztői pozíciót, és fél óráról fél órára hozza így a reggeli órákban a híreket. Úgyhogy, ha nem akartok lemaradni a legfontosabb információkról, akkor mindenképp maradjatok velünk itt a Rádió Moston. Én pedig 7:30 után közlekedési információkkal szolgálok, megnézzük, mi a helyzet Kaposvár útjain, és ezzel kapcsolatosan foglak benneteket felzárkóztatni, na de természetesen itt lesznek velünk továbbra is a legjobb zenék. Az óra végén is pörgünk egy picit, sőt, nosztalgiázunk is, 2004-be tekintünk vissza, Árás érkezik, és a Boroboró.

0: műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Hírek most!
2: Családfakutatási előadás sorozatot indított a Levéltár. Ma még lehet jelentkezni a Csiki Pót meghallgatására. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány. Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a rövid hírekkel, 7:30 van. Ebben az esztendőben is nagy érdeklődés mellett indított családfa és családtörténetkutató előadás sorozatot a Somogy vármegyei Levéltár. A programot Pintér Rómeó alpolgármester nyitotta meg, aki a közösségi oldalán számolt be az eseményről. Azt írta, külön öröm, hogy a kaposváriak saját családjaik múltjának felfedezése mellett az intézményben őrzött dokumentumokkal is megismerkedhetnek, hiszen a dokumentumok mögött emberi sorsok, családi történetek és közös múltunk emlékei rejlenek. Ma még lehet jelentkezni arra a pót meghallgatásra, amit a Csiki Gergely Színház szervez. A Kaposvári Teátrum a Valahol Európában című előadás fiú-gyerek szerepeire keres 6 és 13 év közötti jól éneklő és jól is mozgó fiúkat. Akik szívesen kipróbálnák magukat a színpadon, ma éjfélig még jelentkezhetnek, a pót meghallgatást pedig vasárnap délután 1 és 3 óra között tartják. A jelentkezőktől egy vers és egy dal előadását várják, a továbbjutók pedig vasárnap délután 3 órától workshopon vehetnek részt. Kísérleti jelleggel gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány 1 milliárd forintos keretösszeggel, jelentette be a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkára csütörtökön Budapesten. Gyurkó Szilvia közölte, hogy az alap, túllépve a pénzügyi kártérítésen, lehetőséget ad majd pszichológiai, egészségügyi ellátás, jogi támogatás vagy lakhatási segítség igénybevételére. Hozzátette, az alap szolgáltatásaiból azok a 18 év feletti emberek részesülhetnek, akik akár egyetlen napot is eltöltöttek a magyar gyermekvédelmi rendszerben.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma eleinte többfelé lesz borult az ég, és helyenként kisebb eső is lehet. Napközben is erősen felhős időre, kevés napsütésre készülhetünk. Megélénkül az északi jász szél. Délelőtt 15, délután pedig 17 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Közlekedési információk.
2: Beszéltem Lacival, de írt nekünk Tibor is Facebook oldalon. Tibor hallgatónk azt írta, hogy a Berzsenyi utcai felüljáró abszolút beállt, 6 perc alatt jutottak át autóbusszal rajta, ez pedig az Euro 6 óra taxi munkatársa Laci megerősítette. Azt mondta, hogy a kifelé vezető sávok azok szépen járhatóak, viszont a befelé vezető két sáv teljesen beállt. Nagyon erős a forgalom odakint, a József Attila utca, a Kontrási utca szintén be van állva, viszont ami a jó hír, hogy a lámpák mindenhol működnek, illetve kellemes az időjárás is, 15 Celsius fok van odakint, nem olyan csípős a mai reggel, mint amilyenek voltak az előzőek. A befelé vezető utakat szintén kihangsúlyozta Laci, már csak azért is, mert azt mondta, hogy tapasztalata szerint talán még forgalmasabbak, mint az előző napokban voltak, főként Kaposújlak felől, és akkor aztán még nagyobb a káosz, hogyha esetleg a Kecélhegyi bejárónál sorompót kapnak az autósok. Úgyhogy mindenki számítson nagy forgalomra a városban, kedves rádióhallgatók, vigyázzatok magatokra, és ha van közlekedési infótok, küldjétek el nekünk, aki pedig az iskolák környékén jár, vagy a piacra szeretne menni, készüljön nagy forgalomra. A piac környékén értelemszerűen parkolóhelyet nagyon nehéz találni, itt javasoljuk a mélygarázs használatát.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó,
3: kezdje a napot informatívan. Ez itt a Napragép.

0: közlekedési információk.
1: Hívott a feleségem, hívott Laci, és jelezték mások is, hogy sajnos történt egy baleset. A Honvéd utcai spár előtt elütöttek egy motorost. A feleségem azt mondta, hogy nem tudja, hogy a motoros állapota hogyan alakul, viszont az autó az elég csúnyán összetört. Mindenki vigyázzon magára, vezessetek óvatosan, és legyen csodaszép napotok.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó

Egy szerelmes hőst hallottunk, ez volt Enrique Iglesias és a Hero a rádió mostan 3.48 után, és hát mit szólnátok egy szombatesti randevúhoz a Szaturnusszal, ráadásul úgy, hogy a gyerekeknek se kelljen késő estig fennmaradniuk. Október 10-én ugyanis holnap este 3.47-től családi csillagleszsel vár benneteket a Zselici Csillagpark. Először a planetáriumban fedezhetitek fel az őszi égboltot, aztán irány a kupola, ahol derült időben távcsövön keresztül is megcsodálhatjátok a Szaturnuszt, kérdezni pedig bátran lehet, a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenkitől várják a kíváncsi kérdéseket. A nagyjából egy órás programot 6 éves kortól ajánlják, és előzetesen regisztrálni kell e-mailben, telefonon vagy messenger üzenetben, a részleteket pedig megtaláljátok a kaposvármost.hu oldalán. Ha pedig a felhők takarják az eget, akkor is érdemes elindulni, planetáriumi bemutató, filmvetítés, valamint a távcsövek és a kupola megismerése vár rátok. Szombaton tehát tekinteteket az ég felé, most pedig jöjjön a Linkin Park és az Emptiness Machine itt a rádió most.

0: Pofa Vizit. A legfrissebb ízek, árak és hírek a piacról. Reklám.
1: Ugorjunk csak ki egy picit a kaposvári nagypiacra, mielőtt beledobnánk magunkat az árakba. Már most szólok, hogy írjátok fel a naptárba, október 17-ét, ugyanis jövő szombaton 8 és 12 óra között sütőtök napot tartanak a kaposvári nagypiacon, és lesz ingyenes sütőtök kóstoló többféle ízben, natur, mézes fahéjas és sós fűszeres. Úgyhogy, kedves hallgatók, akik szeretik a sütőtököt, jövő szombaton mindenképp legyenek ott a nagy piacon. Na de péntek van, úgyhogy már tudjuk a közlekedési infokból is, hogy a piac környéket telített, egyre többen vannak ott, és hát ez természetes, mert ennek van itt az ideje. Én pedig hoztam néhány terméket, néhány árat, amit megtaláltok odakint. Pulyka kakas herre. 3490 forintért találjátok kilóját, hogyha hétvégére egy jó kis kakasere pörköltet terveztek. Csirkemelcsont 210 forint egy kiló, sertés császárvég 1299 forint, meseszép sertés húsos csont 990 forint egy kiló, a lecsó paprika kilója 550 forint, a birsalmái 1199, míg az árvácska darabja 400 forintba kerül. Mécseseket is találtok, így november 1-jéhez közeledve, ennek 240 forinttól kezdődik darabja, faragnivalótök is van 400 forintos kilósáron, de dióbélből is fel tudtok tankolni, ebből egy kiló 4500 forintba kerül. És hogyha a dió helyett a mákot részesítitek előnyben, akkor ezt is találtok a piacon, 2500 forintért egy kilót. Jó vásárolgatást mindenkinek!
0: Ez volt a Kofa Vizit. Reklám.
2: Eljött az ősz legfényesebb éjszakája. Golden Night. Aranyló éjszaka a virágfürdőben. Zenés éjszakai fürdőzés október 10-én szombaton 20 órától, DJ volumennel és különleges őszi sauna programokkal. Merülj el az ősz fényeiben. Golden Night. Virágfürdő, Kaposvár.
3: Állást keres? Szeretne Kaposváron dolgozni? Csatlakozzon a Szigeti Kft-hez. Alkatrészgyártó cég várja jelentkezését operátor és gépkezelő munkakörbe. Jelentkezzen és legyen egy jó csapattagja. Hívja 30 500 66 16-os telefonszámot, vagy küldje el jelentkezését az info@szigetikft.hu e-mail címre.
4: Szóljon a rock, pörögjön a lemez! A Benoy hanglemez TK-ban a zeneszerelmesei igazi kincsekre bukkanhatnak. Rock, blues, jazz, új és használt hanglemezek, CD-k, kazetták és audio eszközök várnak rád. Kaposvár, Teleki utca 11, fél emelet. Benoy hanglemez TK, a zene otthona.
5: Cement, sóder, tégla, mi is kell még?
6: Ja, tudom már. Térkő, kerítés, cserép. Hűha, van mit beszereznem. Még szerencse, hogy itt a Kapos Épker, ahol széles választék vár az alapoktól egészen a tetőig. És minden van, ami az építkezéshez kell. Kapos Épker, Kaposvár, Raktár utca 25.
7: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Fő utca 18. www.boldingatlan.hu.
8: Gyors, megbízható telefonjavítást keresel, szakértők ezekben gyári minőségben. Válaszd a Hirofon szervizét, mi biztos nem okozunk csalódást. És ne feledd, keddenként továbbra is 50%-os kedvezménnyel vásárolhatsz kiegészítőket az előző Aldis üzletünkhöz képest óriási választékban. Hirofon, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
9: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, hozzám, Mangó, Pupák!
10: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
8: A Família Optikában a látásé a főszerep. Váltson tökéletes látásra a prémium Hoya multifokális lencsékkel, most 35% kedvezménnyel. Várjuk exkluzív keretkínálatunkkal, a szemvizsgálatot pedig bízza szemész orvosainkra. Família Optika, ahol a szakértelem és a családias légkör találkozik.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
11: Különleges kiállításnak ad otthont a Mate, jövő héttől zárva lesz a Riprónai Villa. Hazai pályán játszanak holnap a kaposvári kosarasok. 8 óra van, jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a hírekkel. Fogyatékossággal élő fiatalok és felnőttek alkotásai láthatók azon a kiállításon, melynek a Mate kaposvári kampusz ad otthont. Az intézmény közleménye szerint a Benned a létra című tárlat a Dombóvári Prezidium Közhasznú Egyesületnek köszönhetően érkezett Kaposvárra. A harmadik alkalommal megszervezett országos vándorkiállítás október végéig látható az egyetem új tanügyi épületének aulájában. Jövő héttől átmenetileg nem látogatható a Riprónai Villa épülete. Erről adott tájékoztatást a közösségi oldalán a Riprónai Múzeum. Azt írták, hogy a villa épülete október 13-ától, azaz 2-től tart zárva. A közleményben hozzátették, hogy a műterem és a látogatóközpont továbbra is várják az érdeklődőket. Jövő héten elindul a betegelégedettségi platform, ahol a beteg vagy hozzátartozója visszajelzést tud adni az ellátás minőségéről, jelentette be az egészségügyi miniszter csütörtökön Budapesten. Hegedűs Zsolt közölte azt is, hogy október 15-től megkezdődik a várólista csökkentési program, valamint november 1-től megkezdi működését a népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet. A tárcavezető a kórházi adósságokról azt mondta, szeretnék mérsékelni azok mértékét, megakadályozni az újratermelődést, de a nullára csökkenést nem ígérte. Elindult az oktatási párbeszéd a magyar oktatás megújításáért, jelentette be Facebook bejegyzésében Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tárcavezető közölte, Pest megyében egy workshop keretében 50 résztvevővel vitatják meg, hogy milyen oktatásra, iskolára és tudásra van szüksége a ma és holnap felnövő generációknak. Hozzátette, hogy a következő hónapokban minden régiót végigjárnak, mert fontos, hogy minden térség lehetőséget kapjon a részvételre a gondolkodásban. December 5-éig lehet nevezni a 37. Media Wave nemzetközi filmes és zenei fesztiválra, melynek Szigliget ad otthont jövő tavasszal. A fesztivált április 29-e és május 2-a között tartják. A rendezvényen kisjátékfilmek, dokumentumfilmek, animációk és kísérleti alkotások láthatók majd, emellett workshopok és pódiumbeszélgetések, valamint közösségi programok várják a látogatókat. Végül pedig egy helyi vonatkozású sporthír. Hazai pályán folytatják a szezont a kaposvári kosarasok, a Kométa KVG Kaposvári KK játékosai az NB1 A csoportos férfi kosárlabda bajnokság harmadik fordulójában holnap a Deac csapatát fogadják a Kaposvár arénában. A somogyi csapat eddig hibátlan teljesítménnyel menetel a bajnokságban, és ezúttal is győzelemmel szeretnék megörvendeztetni a szurkolókat. A Debrecen elleni összecsapás holnap este 6 órakor kezdődik majd.
0: Időjárás jelentés.
11: Ma eleinte többfelé lesz borult az ég, és helyenként kisebb eső is lehet. Napközben is erősen felhős időre, kevés napsütésre készülhetünk. Megélénkül az északias szél. Délelőtt 15, délután pedig 17 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan. Legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.
1: Halló, halló, Rádió Most, jó reggelt, Ruth Balázsi Hunor vagyok.
12: Jó reggelt, én pedig Vigya vagyok. Szeretnék egy kis tájékoztatást adni, hogy Toponár és a Répási Sorompó között két helyen is felmarták az utat, tehát aki Igal felől Toponár felé jön, azt a sávot felmarták, úgyhogy mindenki óvatosan közlekedjen. Valószínű, hogy majd irányítani fogják a forgalmat, mert a közút megkezdte a munkálatokat már.
1: Nagyon szépen köszönöm, kedves Dia, az információt. Hát igazán forgalmas a mai reggel, úgyhogy erre is számíthatnak a kedves hallgatók. Meg ha már egy újabb megszorolásra adtál lehetőséget, akkor mondom még egyszer neked is, és a rádió hallgatóknak is, hogy a Honvéd utcai Spárnál elütöttek egy motorost, úgyhogy ott meg egy kis fennakadás várható emiatt. Köszönöm, Dia, hogy velünk vagy, és azt, hogy ezt elmondtad nekünk, szép hétvégét kívánunk.
12: Én köszönöm neked, Hunor, és további szép napot.
1: Köszönjük szépen. Szia, szia. Yeah.

Egy zseniális örökzöld a White Stone-tól ezúta Your Woman, még 1996-ból, 49 is elmúlt, és egy picit újból időutazunk, Kaposvár múltjában nézünk szét, és egy kaposi kalendáriummal készültem, hogy megtudhassátok ti is, hogy október 9-én mi minden történt itt a városban. Természetesen a kerek évfordulókról beszélek. Ma 115 éve, 1911. október 9-én alakult meg a La Verda Standardo Magyarországos Esperanto Egyesület kaposvári fiókja. Tihanyi József honvéd őrnagy volt az elnöke. Ma 25 éve Kaposváron tartotta kihelyezett ülését az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottsága, és végül, de nem utolsó sorban 2021. október 9-én, azaz

az éppen 5 éve első helyezést ért el a portugáliai búvárfotós világbajnokságon a kaposvári ifjú Lőrinc Ferenc. És hogy milyen fotóval, azt is láthatjátok, ha a kaposvármos.hu blogok fül alatt a kaposi kalendáriumot megnézitek. Na de zenéljünk is egy picit, Mimi Webbel megyünk tovább, jön egy 3 éves muzsika, ez a Red Flags a rádió mostan.

Olly Murs énekelt, ez volt a Dance With Me Tonight, azaz Táncolj Velem mai éjszaka. 2012-ből szólt, 8:30-hez közelítünk, hát már a reggelnek szépen lassan búcsút mondhatunk, és köszöntjük a délelőttöt, de itt a rádió moston változatlan lendülettel megyünk tovább, egész nap. Én Rót Balázsi Hunor vagyok, 8:30-kor pedig Bán Éva érkezik a 91.2-n hírekkel, most pedig az óra utolsó dala jön Zara Larsontól és David Guettától, ez az On My Love.

0: Műsorajánló.
1: A 20 a csúcson támogatója a K Központ Rendezvényház. Az október 11-i Legyen Hó című mesekoncert és az október 30-ai Nagy Bogi koncert szervezője. K Központ. Élmények otthona.
0: Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Hírek most!
2: Az átlagosnál nagyobb zajra számíthatnak a napokban a cukorgyár környékén lakók. A láthatatlan valóságot mutatja be a könyvtár jövő heti programja. Borús, helyenként csapadékos időnk lesz ma. Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok, a rövid hírekkel 8:30 van. Az átlagosnál zajosabbak lehetnek a mindennapok a Kaposvári Pécsi utca környékén lakók számára. A várható megnövekedett zajhatásról a Magyar Cukor ZRT adott ki tájékoztatást. Azt írták, hogy a gyárban már zajlanak az idei kampány előkészületei, melyhez hozzátartozik a cukorgyár kazánégőinek beállítása is. Ez okozhat átmeneti jelentősebb zajhatást, amire vasárnapig reggel 8 és este 6 óra között kell számítaniuk a környék lakóinak. A vállalat az érintettek türelmét és megértését kéri. Szemléletformáló programra várja az érdeklődőket jövő héten a kaposvári Takács Gyula könyvtár. A közösségi oldalukon megjelent poszt szerint a Láthatatlan Valóság című többnapos rendezvénnyel a látássérült emberek mindennapjait ismerhetik meg az érdeklődők. Az október 12-e és 14-e között zajló programot a Vakok és Gyengénlátók Somogy megyei egyesülete szervezi. Országos szinten emelkedett az elmúlt héten a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, tudott a honlapján a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Azt írták, hogy a több hete pozitív eredményt mutató helyszínek közül emelkedést tapasztaltak Budapesten és annak agglomerációjában, valamint Békéscsabán, Pécsett, Szegeden, Szolnokon és Tatabányán. A közleményben megjegyezték, hogy az örökítő anyag koncentrációja Zalaegerszeg, Szolnok, Szeged, valamint Budapest egyes régióinak mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt. A szakemberek szerint a szennyvíz minták alapján a következő időszakban a koronavírus fertőzések számának emelkedése várható.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma eleinte többfelé lesz borult az ég, és helyenként kisebb eső is lehet. Napközben is erősen felhős időre, kevés napsütésre készülhetünk. Megélénkül az északi szél. Délelőtt 15, délután pedig 17 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.

A No Doubt-ot hallgattuk, és a Bathwater szólt az imént itt a Rádió Moston, és ezzel már nem csak a reggeli, hanem a délelőtti lendület is megvan. 8:30 is elmúlt, és ez itt a Napra Kész a Rádió Moston Kaposvár rádiójában. Szép délelőttöt, akár most indultok útnak, akár már megérkeztetek oda, ahová elindultatok, vagy éppen úton vagytok. Köszönjük, hogy bennünket hallgattok. És már érkezik is Harry Styles itt a Rádió Moston, és az American Girls, aminek az ötletét három közeli barátjának házasságkötése inspirálta. Harryt is elgondolkodtatta, milyen különleges dolog megtalálni azt, akivel az ember összekötni az életét. Úgyhogy a következő dal mellé jár egy mosoly annak, aki mellettetek ül, már hogyha éppen kedves számotokra, vagy akire éppen gondoltok. Harry Styles érkezik is az American Girls.

0: a napot informatívan. Ez itt a Naprakész.
1: Már a 3:49 is a múlté, szép napot Kaposvár, és ajánlanék nektek így a Naprakészben még egy programot a mai napra, délután 4-re. Egy jó kis csajos esemény, a Tűtündérek Egyesület kiállítását, amit megnyit Eldridge Beáta, a Tűtündérek Egyesület alapítója. Az esemény tehát 16 órakor kezdődik, a megnyitót követően pedig varró workshoppal várják az érdeklődőket, ahol a helyszínen megvásárolható anyagcsomagokból neszeszert, kis hóembert vagy ajtókopogtatót készíthetnek. A helyszín pedig a Takács Gyula könyvtár, úgyhogy a kézműveskedő hölgyek figyelmébe ajánlom a programot, hogyha apuka tud vigyázni a gyerekekre, akkor picit ki lehet szakadni a hétköznapi robotolásból, legyetek ott, ha tehetitek. Most pedig a Pet Shop Boys jön itt a rádió mostan is a Suburbia.

Denisztől és Orsova Irenitől szólt a Nem érdekel 9 óra előtt, és hát kedves hallgatók, ez itt most már a napra kész vége, na de hamarosan jövök vissza újabb dalokkal, újabb infókkal itt a Rádió Moston, most pedig az órát zárjuk a Jonas Brothers-el, ez az I Can't Live.

0: Ez volt a Naprakész. Reklám.
1: Eljött az ősz legfényesebb éjszakája. Golden Night. Aranyló éjszaka a virágfürdőben. Zenés éjszakai fürdőzés október 10-én szombaton 20 órától, DJ volumennel és különleges őszi sauna programokkal. Merülj el az ősz fényeiben. Golden Night. Virágfürdő, Kaposvár.
2: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák!
3: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
4: Cement, sóder, tégla... mi is kell még?
5: Ja, tudom már. Térkő, kerítés, cserép. Hűha, van mit beszereznem. Még szerencse, hogy itt a Kapos Épker, ahol széles választék vár az alapoktól egészen a tetőig. És minden van, ami az építkezéshez kell. Kapos Épker, Kaposvár, Raktár utca 25.
6: Őszi színkavalkád a Hélia kertészetben, gyönyörű virágzó krizantémokkal, árvácskákkal, az ősz minden szépségével, gyümölcstermő növényekkel, hihetetlen konténeres dísz és gyümölcsfa választékkal, valamint folyamatos akciókkal várunk a Mezi utcában, a keleti temető mellett. Nézzetek szét a Hélia kertészet Facebook oldalán.
5: Újabb Opark diszkont kereskedés nyílik Kaposváron, a Honvéd utca 59-ben, az éjjel-nappali ABC mellett. Kedvező árak, ezerféle termék. Háztartási eszközök, édesség, ajándéktárgyak, táskák, üdítők, italok. Szinte minden, amire szüksége lehet. Opark Kaposvár, Honvéd utca 59, az éjjel-nappali mellett.
6: Gazdálkodók, figyelem! Chemical Seed telephely megnyitó október 15-én. Agronómia és műszaki megoldások egy helyen, a vetőmagtól a mezőgazdasági képekig. Programok, igazi kikapcsolódás, étel, ital és jó hangulat. Ott a helyed. Várunk a Kaposfüredi út 285 szám alatt.
5: Új autó mellé családi élmények is. Válaszd a Citroën családi hetek ajánlatait. Október 10 és 17 között a Citroën nyílt héten minden új Citroën személyautó megrendeléséhez 4 fős Balloonfly élményjegyet adunk a budapesti Városligetbe. És ez még nem minden. A vásárlók közül egy szerencsés család wellness álom hétvégét nyerhet az Aqua World Resort Budapestben. Citroën családi hetek. Élmények 4 keréken. Részletek a citroenkaposvár.hu oldalon vagy az à la carte autóházban a Sajja út 5 szám alatt.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
7: A polgármester is meglátogatta a LEGO építő nagyikat. Szaturnusz lesre hívja az érdeklődőket a Zselici Csillagpark. Kaposváron kezdődik a női röplabdázók idei szezonja. 9 óra van, üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel. A polgármester is meglátogatta a kaposvári LEGO építő nagyikat. A Liget idős otthon lakói a közelmúltban azzal tettek szert hírnévre, hogy a különleges hobbiukról készült videók bejárták a közösségi médiát. A közös alkotás Dittmann Anna Mária gyógypedagógus és foglalkozásvezető kezdeményezésére indult el, most pedig tárlat nyílt az otthon lakóinak műveiből. A kiállítás megnyitóján Szita Károly polgármester köszönetet mondott a LEGO építő nagyiknak azért, hogy alkotásaikkal és kezdeményezésükkel jó példát mutatnak. A városvezető nem érkezett üres kézzel, 2 újabb doboznyi, több ezer darabból álló legóval lepte meg a közösség tagjait. Kora esti Szaturnusz lesre hívják az érdeklődőket a Zselici Csillagpark munkatársai. A Kaposvár mellett található planetáriumban holnap viszonylag korán, már este 3:45-től várják a családokat, akik megnézhetik, hogy milyen az őszi égbolt ott, ahol a fényszennyezés nem tünteti el a csillagokat. A 6 éves kortól ajánlott programon derült időben távcsővel lehet megfigyelni a Szaturnuszt, de borúsabb égbolt esetén is lesz mit nézni. Planetáriumi bemutatót és filmvetítést is tartanak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, ezt a Zselici Csillagpark elérhetőségein lehet megtenni. Sok a betöltetlen házi orvosi praxis, az orvosoknak pedig csupán 7%-a 40 év alatti, mondta az egészségügyi miniszter csütörtökön Budapesten. Hegedűs Zsolt közölte, hogy megkívánják erősíteni a házi orvosi praxisok helyzetét, a cél pedig egy hosszú távon ösztönző gazdasági, szakmai környezet kialakítása. A miniszter megjegyezte azt is, hogy a kártyapénz az infláció miatt devalválódott, ezt értékalapúvá kívánják változtatni, emellett, mint fogalmazott, bér- és praxis támogatást kell adni a házi orvosoknak. kikerült az intenzív osztályról az Észak-Budai Szent János Centrum Kórház babamentő inkubátorába helyezett kislány, közölte az intézmény csütörtök este a Facebook oldalán. Korábbi tájékoztatásuk szerint az újszülöttet hétfőn helyezték el az inkubátorban. A gyermek az alacsony testsúlya miatt a koraszülött intenzív osztályra került, ahol kivizsgálták. Stabil állapota miatt csütörtökön áthelyezték a kórház csecsemő osztályára, miközben folyamatban van az ideiglenes gyám kijelölése és a hivatalos ügyintézés. Végül pedig egy helyi vonatkozású sporthír. Új játékost igazolt a KHG KNRC. A kaposvári női röplabda csapat a közösségi oldalán számolt be az új tag Giovanna Rodriguez érkezéséről. A 22 éves brazil szélsőütő Kaposváron kezdi légiós karrierjét. Bemutatkozását már akár a pályán is meg lehet tekinteni. A klub ugyanis ma este 17:30 a Fátum Nyíregyháza ellen kezdi meg az idei szezont.
0: Időjárás jelentés.
7: Ma eleinte többfelé lesz borult az ég, és helyenként kisebb eső is lehet. Napközben is erősen felhős időre, kevés napsütésre készülhetünk. Megélénkül az északi szél. Délelőtt 15, délután pedig 17 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

9 óra után Ray Dalton érkezett, és a Do It Again a Rádió Moston, és ez a dal indította be ezt az órát Kaposvár rádiójában. Szép napot mindenkinek, Ródh Balázsi Hunor a mikrofonnál, hát kivilágosodott, de olyan verőfényes napsütésünk nincs, és várhatóan nem is igazán lesz, de később még hozok egy részletes időjárás előrejelzést is. Addig is ajánlom figyelmetekbe elérhetőségünket 0670-32-32-355, írjatok nekünk, ha láttok valami érdemlegeset. Dia jelezte korábban, hogy Toponár és Répás között felmarták az utat, arrafele vigyázzatok, korábban a Honvéd utcai Spárnál elütöttek egy motorost, ettől függetlenül én remélem, hogy jól van, úgyhogy vigyázzon mindenki magára, és legyen mindenkinek egy szép pintekje. A következőkben pedig jön egy újdonság, T. Danny Glazarddal a Megasztárban találkozott idén 2026-ban, és a csellós fiatalember dala azonnal felkeltette az érdeklődését, így aztán össze is jött egy koprodukció, ami itt szól a Rádió Moston, ez az Analóg Fotó.

Sheeran zseniális felvételét hallgattuk a Celestial Rádió moston 4:10 után, és hát bizony már lassan eltelt az október 1/3 is, holnap pedig már 10-e lesz, és egy arany éjszakával várnak benneteket a kaposvári virágfürdőben, ugyanis jön a Golden Night zenés éjszakai fürdőzés. 20 óra 15-től gyógyfürdővel, 20:30-tól wellness világgal, 21 órától pedig a fedett élményfürdővel készülnek nektek a szervezők. A hangulat felelős pedig Horváth Szabi kollégánk lesz, azaz DJ Volumen. Úgyhogy kedves hallgatók, ha tehetitek, akkor élvezzétek minden percét. Aki pedig a komoly zene iránt érdeklődik és a fővárosba utazna, jövő hétvégén, 16-án és 17-én is lesz egy André Rieu koncert. Nézzétek meg, és hogy a szerencsétek van is találtok, jegyet még akkor legyetek ott. És hát a zene jegyében folytatjuk a napot itt a rádió mostan is. Ákos jön hamarosan a Tükörrel, most pedig Pink és a Feel Good Time.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: Ez volt a Midnight Sky Miley Cyrus-tól. Húha, hát már eltelt néhány év azóta, mióta őt Hannah Montanaként megismerte a világ, a nagyszerű country énekes Billy Ray Cyrus lányaként. Na de már fél tíz is elmúlt, kedves hallgatók, ez itt a Rádió Most, Kaposvár Rádiója, és képzeljetek el most egy utcát, ahol egyetlen nagyobb lépéssel már majdnem a szomszéd végében vagytok. A skóciai Vic városában található a világ legrövidebb utcája, az Ebenezer Place, a Guinness szerint alig több mint 2 méter hosszú. Itt aztán, ha végig sétálok az utcán és kiszellőztetem a fejem programhoz, érdemes néhány ismétlést bevezetni, és mire a navigáció megszólalna, hogy megérkeztél, már túl is mentél rajta. A világ legkeskenyebb utcája pedig a szomszédban, Horvátországban, Vrbnyikben található Krk-szigetén. Mi azért ennél hosszabb zenei utazást kínálunk, úgyhogy maradjatok velünk, egy kis nyári hangulat következik, így az őszi délelőttön Damiano Dávidtól jön a Next Summer.
1: A

pillanat a tiéd. Rádió Most. Je suis désolée.

Shakirától szólt a Whenever, Wherever a Rádió Moston. Elmúlt csak nem 3:04:10, és hát egészen elképesztő, hogy ez a dal már negyed évszázados, 2001-ben jelent meg, és azért valljuk be, a kolumbiai énekesnő így az elmúlt 25 évben nem változott olyan nagyon sokat. Ez az idő sokkal hosszabbnak tűnik annál. Na de drága rádióhallgatók, közeledünk már 10 órához is. 10-kor majd újból hoz híreket Bán Éva a Kaposvár rádiójában. Aztán természetesen még maradok én is egy picit itt a 91.2-n. Nektek pedig továbbra is ajánlom figyelmetekbe elérhetőségünket 0670-32-32-355. Írjatok SMS vagy Viber üzenetet, vagy hívjatok fel telefonon. Hamarosan egy bugó hangú magyar énekes Pál Dénes jön, és a széltől is óvsz, de itt lesz velünk a London Beat és az I've Been Thinking About You még 1999-ből, most pedig Lost Frequencies-el, Elid Juhével és X Ambassadors-al megyünk tovább, most szól a Back to You.

0: A pillanat a tiéd. Rádió most.
1: Visszasírom néha azt a régi népmesét,

0: Reklám.
1: A Família Optikában a látásé a főszerep. Váltson tökéletes látásra a prémium Hoya multifokális lencsékkel, most 35% kedvezménnyel. Várjuk exkluzív keretkínálatunkkal, a szemvizsgálatot pedig bízza szemész orvosainkra. Família Optika, ahol a szakértelem és a családias légkör találkozik. Újabb Opark diszkont kereskedés nyílik Kaposváron, a Honvéd utca 59-ben az éjjel-nappali ABC mellett. Kedvező árak, ezerféle termék. Háztartási eszközök, édesség, ajándéktárgyak, táskák, üdítők, italok. Szinte minden, amire szüksége lehet. Opark Kaposvár, Honvéd utca 59, az éjjel-nappali mellett.
2: Hogy miért a Hírofon? Szakértelem, megbízhatóság, segítőkész kiszolgálás. Új és használt telefonkészülékek, kiegészítők, számítástechnikai eszközök széles választékával várunk. A Honvéd utca 55-ben. Használt telefonbeszámítás a napi legmagasabb áron. Vár a Hírofon a szolgáltatóházban, a DigiVolt helyén.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Ma még jelentkezhetnek a gyerekek a Csikibe, a Debrecent fogadják holnap Kaposváron a Kosarasok. Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok, a Rádió Most híreivel, 10 óra van. Ebben az esztendőben is nagy érdeklődés mellett indított családfa és családtörténet kutató előadás sorozatot a Somogy vármegyei levéltár. A programot Pintér Rómeó alpolgármester nyitotta meg, aki a közösségi oldalán számolt be az eseményről. Azt írta, külön öröm, hogy a kaposváriak saját családjaik múltjának felfedezése mellett az intézményben őrzött dokumentumokkal is megismerkedhetnek, hiszen a dokumentumok mögött emberi sorsok, családi történetek és közös múltunk emlékei rejlenek. Ma még lehet jelentkezni arra a pótmeghallgatásra, amit a Csiki Gergely Színház szervez. A Kaposvári Teátrum a Valahol Európában című előadás fiú-gyerek szerepeire keres 6 és 13 év közötti jól éneklő és jól is mozgó fiúkat. Akik szívesen kipróbálnák magukat a színpadon, ma éjfélig még jelentkezhetnek, a pótmeghallgatást pedig vasárnap délután 1 és 3 óra között tartják. A jelentkezőktől egy vers és egy dal előadását várják, a továbbjutók pedig vasárnap délután 3 órától workshopon vehetnek részt. Jövő héttől átmenetileg nem látogatható a Riprónai villa épülete. Erről adott tájékoztatást a közösségi oldalán a Riprónai Múzeum. Azt írták, hogy a villa épülete október 13-ától, azaz 2-től tart zárva. A közleményben hozzátették, hogy a műterem és a látogatóközpont továbbra is várják az érdeklődőket. Elindult az oktatási párbeszéd a magyar oktatás megújításáért, jelentette be Facebook bejegyzésében Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter. A tárcavezető közölte, Pest megyében egy workshop keretében 50 résztvevővel vitatják meg, hogy milyen oktatásra, iskolára és tudásra van szüksége a ma és holnap felnövő generációknak. Hozzátette, hogy a következő hónapokban minden régiót végigjárnak, mert fontos, hogy minden térség lehetőséget kapjon a részvételre a gondolkodásban. December 5-éig lehet nevezni a 37. Media Wave nemzetközi filmes és zenei fesztiválra, melynek Szigliget ad otthont jövő tavasszal. A fesztivált április 29-e és május 2-a között tartják. A rendezvényen kisjátékfilmek, dokumentumfilmek, animációk és kísérleti alkotások láthatók majd, emellett workshopok és pódiumbeszélgetések, valamint közösségi programok várják a látogatókat. Végül pedig egy helyi vonatkozású sporthír. Hazai pályán folytatják a szezont a Kaposvári Kosarasok, a Kométa KVG Kaposvári KK játékosai az NB1 A csoportos férfi kosárlabda bajnokság harmadik fordulójában holnap a Deac csapatát fogadják a Kaposvár arénában. A somogyi csapat eddig hibátlan teljesítménnyel menetel a bajnokságban, és ezúttal is győzelemmel szeretnék megörvendeztetni a szurkolókat. A Debrecen elleni összecsapás holnap este 6 órakor kezdődik majd.
0: Időjárás jelentés.
3: Napközben erősen felhős időre, kevés napsütésre készülhetünk, megélénkül az északias szél, délután 17 fok körül, az esti órákban pedig 12 és 14 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén is többnyire felhők uralják az eget, holnap több, vasárnap már kevesebb csapadékkal. A nappali csúcsértékek 17 és 19 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Kaposvár, 10 óra után egy klasszikus Philip Bailey-től és Phil Collins-től, ez volt az Easy Lover 1984-ből. Úristen, már 42 éves dal, de még mindig jó, mindig szeretjük, és ezért is fordítunk itt a Rádió Moston nagyobb hangsúlyt a régi jó zenékre is, mert bizony azért időnként jó feleleveníteni a régi emlékeket, régi érzéseket, régi hangulatokat. És hát természetesen azért a régi dalok mellett újak is pörögnek bőven itt a 91.2-n, és érkezik is nem sokára egy dalpremier. Na de előtte még arról, hogy mire számítsatok ebben az órában, egyrészt programajánlóra, másrészt időjárás előrejelzésre, harmadrészt pedig horoszkópra, én pedig számítok rátok. Általában a dalpremiereink azért így hétfőnként szoktak lenni, de péntek ellenére ez ma már a második, úgyhogy Lil Nas X dalát hallgatjátok most először itt a Rádió Moston. Ez a World's Greatest. I rock my-

0: Programajánló.
1: Közeledünk október 23-ához, ráadásul egy kerek évfordulóhoz érkezünk, hiszen 1956. október 23-ára emlékezünk idén, kereken 70 éves a magyar forradalom. És ebből az alkalomból folytatódnak a múzeumi esték, így október 14-én szerdán 17 órától a Magyar Forradalom című előadáson vehettek részt. A 70 évvel ezelőtti 1956-os forradalom hazai eseményei kerülnek a figyelem középpontjában. Szakolcai Attila történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság munkatársának az előadásáról van szó, a belépés pedig ingyenes. Ha érdekelnek az 56-os események, mindenképp érdemes ott lenni. Ugyanakkor jövő szombaton 17-én a K központban lesz az őszi kaposvári hanglemez bőrze 9 és 16 óra között. Várnak mindenkit, akiket érdekelnek a hanglemezek, a CD-k, a hi-fi eszközök vagy a zenei könyvek, lemez mosásra és csereberére is lesz lehetőség.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Rádió Most, Kaposvár. FM 91.2.

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Kérem szépen, markáns hidegfront vett véget a vénasszonyok nyarának. A front mögött jelentős lehűlés kezdődik. Ma napközben már nem lesz melegebb 16-17 foknál. Eleinte még néhol előfordulhat zápor, majd csökken a csapadékhajlam. A hétvégén is marad a változékony idő, átmenetileg ismét nedvesebb levegő érkezik fölénk, így sok lesz a felhő, és időnként eső, zápor is előfordulhat. Vasárnap napközben egy átvonuló csapadék zóna mögött már felszakadozhat a felhőzet, kisüthet a nap. A nappali hőmérsékletek általában 15-18 fok között alakulnak, szombaton mérhetjük majd az alacsonyabb értékeket. Aztán a jövő héten, egészen pontosan a hét nagy részében nyugodt őszi idő várható átlagos hőmérsékletekkel, ami azt jelenti, hogy 16-18 között lesznek a maximumok.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Műsorajánló.
3: A 20 a csúcson támogatója a K Központ Rendezvényház. Az október 11-i Legyen Hó című mesekoncert és az október 30-ai Nagy Bogi koncert szervezője. K Központ. Élmények otthona.
1: Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

0: Műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Na nézzük a csillagok szerint, mire számíthatunk ma. Kos. A mérleg energiák miatt úgy érezheted, hogy egész nap vissza kell fognod magad. Nem is tévedsz, most mindenki érzékenyebb, jobb, ha megtartod a véleményedet magadnak a napi horoszkóp szerint. Bika. Ma a vénuszi energiák dominálnak, mert a hold a mérlegben jár. A Neptunusz viszont hozhat valamilyen zavart, amit nem tudsz hová tenni. Lehet ez egy pletyka, vagy valamilyen alaptalan félelem. Szerencsére estére mindez a múlté, kisimulnak a dolgok benned és körülötted. Ikrek, a levegő elemű hold neked nagyon kedvez, ugyanakkor jobb, ha elengeded, hogy minden a terv szerint alakuljon, mert a Neptunusz mutatja, hogy valaki félretájékoztathat, vagy kiderülhet, hogy te tudtál rosszul valamit, de semmi komoly, délutánra már mindezt magad mögött tudhatod. Rák. A hold a harmóniára törekvő mérleg jegyében van, és most te is stabilnak érzed magad, még a Neptunusz sem tud megkavarni. Az este csodás fényszögekkel támogat, ha ismerkedsz valakivel, jó lenne erre a napra időzíteni a randit.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: our weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news for

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Folytatjuk a horoszkópot az oroszlánnal. A marsai jegyedben most egy csodálatos fényszöget zár be a holddal, ami a közérzet jelölője. Ez is mutatja, hogy ma minden sikerül, amit csak kitalálsz. Érdemes lenne kihasználni ezeket a támogató energiákat olyasmire, ami igazán fontos. Szűz. A hold kilép ma a szűzből, és közeleg a mérleg újhold. Ma a testi-lelki harmónia a cél, jó lenne, ha egy kicsit önzőbb lennél. Nem kell mindenki elvárásának megfelelni. Mi az, ami neked esne jól? Mérleg. A te jegyedbe lép a hold, és holnap közeleg az év számodra a legfontosabb újholdja. Biztos, hogy érzed az izgatottságot, hiszen pozitív változások kezdődnek. Ez minden területet érinthet. Munka, párkapcsolat, pénzügyek. Skorpió. A Mars ma a legkedvezőbb fényszöget zárja be a mérleg holddal. Ez egy ígéretes nap, ami sikereket és szép élményeket, jó megéléseket egyaránt hozhat neked. Ráadásul mindjárt itt a hétvége is.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: És elérkeztünk a napi horoszkóp utolsó felvonásához. Nyilas. Ma egy helyzetben kiállsz az igazságodért, de olyan ügyesen képviseled magad, hogy azonnal meggyőzöl mindenkit, harcolnod sem kell. Pénzügyekben is jöhet jó fordulat az okos számításoknak, köszönhetően. Bak. A mai nap a leföldelt energiák után egy kis elmélkedést hoz, nagyon inspiráló beszélgetések jöhetnek, és egy olyan élmény is, ami kicsit kizökkent a hétköznapokból. Jó így indítani a hétvégét. Vízöntő. Az Uránusz, ami az uralkodó bolygód, a legkedvezőbb fényszöget zárja be a holddal. Jó a hangulatod és az események is, mintha idomulnának ehhez. Kedvező fordulatok jönnek pénteken. Halak. A Neptunusz zavart kelthet, és neked is hozhat alaptalan félelmeket, idegességet. Szerencsére hamar elmúlik a hatása, és sokkal dominánsabb lesz a közelgő mérleg újhold a jó fordulataival.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.

Ez volt az Old Stars Kendrick Lamartól és SZA-tól Kaposvár rádiójában 11 óra előtt néhány perccel, és hát kedves hallgatók, 11-kor természetesen ezúttal is számíthattok Bán Évára, érkezik az én kedves kolléganőm, és ezúttal is hozza a legfontosabb híreket, tudnivalókat a városból, az országból egyaránt. Én azonban megköszönöm nektek a kitartó figyelmet, és azt, hogy velem indítottátok ezt a pénteket, a hét utolsó munkanapját, remélem, hogy maradtok is, hiszen 11 után jön Keszthelyi Tibi, aki egészen délután 5-ig hozza a legjobb zenéket, és ahogy őt ismerem, biztosan rengeteg érdekes információval is készül nektek a mai nap során is. Kívánok mindenkinek tehát egy nagyon jó hétvégét, egy csodálatos pénteket, vigyázzatok magatokra, és élvezzétek ki a hétvége minden percét. Róth Balázsi Hunor köszöni a figyelmet, és Lady Gaga dalával búcsúzik. Jön az óra végén a The Dead Dance. Viszont hallásra!

0: A legújabb dalokat szeretnéd? A legfrissebb hírekre vágysz? Ne várj tovább! FM 91.2. Rádió most! Reklám.
1: Őszi színkavalkád a Hélia kertészetben. Gyönyörű virágzó krizantémokkal, árvácskákkal, az ősz minden szépségével, gyümölcstermő növényekkel, hihetetlen konténeres dísz és gyümölcsfa választékkal, valamint folyamatos akciókkal várunk a Mezi utcában, a keleti temető mellett. Nézzetek szét a Hélia kertészet Facebook oldalán.
2: Cement, sóder, tégla. Mi is kell még?
3: Ja, tudom már. Térkő, kerítés, cserép. Hűha, van mit beszereznem. Még szerencse, hogy itt a Kapos Épker, ahol széles választék vár az alapoktól egészen a tetőig. És minden van, ami az építkezéshez kell. Kapos Épker, Kaposvár, Raktár utca 25.
4: Szóljon a rock, pörögjön a lemez. A Benoy hanglemeztékában a zene szerelmesei igazi kincsekre bukkanhatnak. Rock, blues, jazz, új és használt hanglemezek, CD-k, kazetták és audio eszközök várnak rád. Kaposvár, Teleki utca 11, fél emelet. Benoy hanglemeztéka, a zene otthona.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
5: A látássérültek világát mutatja be a Kaposvári Könyvtár. Több mint 100 éve ez volt a legszárazabb nyár. Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, 11 óra van. Szemléletformáló programra várja az érdeklődőket jövő héten a Kaposvári Takács Gyula Könyvtár. A közösségi oldalukon megjelent poszt szerint a Láthatatlan Valóság című többnapos rendezvénnyel a látássérült emberek mindennapjait ismerhetik meg az érdeklődők. Az október 12-e és 14-e között zajló programot a Vakok és Gyengéllátók Somogy megyei egyesülete szervezi. Az átlagosnál zajosabbak lehetnek a mindennapok a Kaposvári Pécsi utca környékén lakók számára. A várható megnövekedett zajhatásról a Magyar Cukor ZRT adott ki tájékoztatást. Azt írták, hogy a gyárban már zajlanak az idei kampány előkészületei, melyhez hozzátartozik a cukorgyár kazánégőinek beállítása is. Ez okozhat átmeneti jelentősebb zajhatást, amire vasárnapig reggel 8 és este 6 óra között kell számítaniuk a környék lakóinak. A vállalat az érintettek türelmét és megértését kéri. Fogyatékossággal élő fiatalok és felnőttek alkotásai láthatók azon a kiállításon, melynek a Mate Kaposvári Campus ad otthont. Az intézmény közleménye szerint a Benned a Létra című tárlat a Dombóvári Prezidium Közhasznú Egyesületnek köszönhetően érkezett Kaposvárra. A harmadik alkalommal megszervezett országos vándorkiállítás október végéig látható az egyetem új tanügyi épületének aulájában. Jövő héten elindul a betegelégedettségi platform, ahol a beteg vagy hozzátartozója visszajelzést tud adni az ellátás minőségéről, jelentette be az egészségügyi miniszter csütörtökön Budapesten. Hegedűs Zsolt közölte azt is, hogy október 15-től megkezdődik a várólista csökkentési program, valamint november 1-től megkezdi működését a népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet. A tárcavezető a kórházi adósságokról azt mondta, szeretnék mérsékelni azok mértékét, megakadályozni az újratermelődést, de a nullára csökkenést nem ígérte. Az idei, az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya volt, nem csak az évszak volt extrém száraz, de a megelőző fél, illetve egy év is, írta a Hungaromet a honlapján közölt elemzésben. Az adataik alapján országos átlagban mindössze 74 mm csapadék hullott, ezzel 1901 óta ez lett a legszárazabb nyár. Az évszak középhőmérséklete országos átlagban 23,5 Celsius fok volt, ami csaknem 3 fokkal magasabb a sok éves átlagnál. Jótékony célokra ajánlja majd fel az idei irodalmi Nobel-díjjal járó pénzt Anne Carson. A kanadai költő és esszéista a díj honlapjának adott interjúban azt mondta, nem gondol arra, mit jelent számára a Nobel-díj, helyette azt tervezgeti, hogyan fogja elajándékozni az elismeréssel járó 12 millió svéd korona, azaz mintegy 392 millió forintnyi összeget. A Svéd Akadémia idén Anne Carsonnak ítélte az irodalmi Nobel-díjat, a szerző merész és újító életművéért.
0: Időjárás jelentés.
5: Napközben erősen felhős időre, kevés napsütésre készülhetünk, megélénkül az északias szél, délután 17 fok körül, az esti órákban pedig 12 és 14 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén is többnyire felhők uralják az eget, holnap több, vasárnap már kevesebb csapadékkal. A nappali csúcsértékek 17 és 19 fok között alakulnak.
0: időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor. Keszthelyi Tibor. Keszthelyi Tibor.
6: Térülünk, fordulunk és persze váltunk is. Sziasztok! A következő órákat együtt tölthetjük, úgyhogy együtt megyünk át a szorgos dologos hétköznapokból a pihentető hétvégébe. Tartsatok velünk továbbra is!

0: Programajánló.
1: Filmeket és varrást ajánlunk ez alkalommal a programajánlóban, ami a varrást illeti. Tulajdonképpen egy kiállítás lesz, a Tűtündérek Egyesület kiállítása, ami egyébként a Takács Gyula könyvtárban lesz ma 16 órai kezdettel. Megnyitja Eldridge Beáta, a Tűtündérek Egyesület alapítója. A megnyitott követően pedig varró workshopra várják a kedves érdeklődőket, ahol majd kis neszeszert, kis hóembert, ajtókopogtatót lehet majd készíteni. Filmes ajánlunk pedig a Kaposvári Kultik mai kínálatára vonatkozik. Van egy érdekes film, például a Bosszúállók végjáték ráadás, ami ugye a már megismert végjáték, de olyan részek is vannak benne, amit annó nem láthattunk a moziban. A Digger, a Birdman rendezője, Alejandro G. Iñárritu, Tom Cruise-zal közös új filmje. Ez egy fekete komédia, a világ egyik legnagyobb hatalmú emberéről szól. A Kaptár újraéled, Zack Cregger író rendező már a Barbárban is megmutatta, hogy milyen vad fantáziája van, de igazándiból a fegyverek hozta meg számára az igazi világsikert, most pedig a Kaptár sorozatot vette át és készítik újra. A Csajos hétvége három barátnőről szól, egy igazán kellemes vígjáték, a Verity egy dráma, misztikus krimi, ha úgy nézzük. A Trainspotting viszont idén 30 éves, ezért egy 30-as jubileumi vetítést adnak ma 18 órai kezdettel. Brad Pitt új filmje, a Vadon szív, egy kutyás film, kutyarajongóknak kötelező, jó sírós, azt mondják, akik látták. Magic, Queen in Budapest, koncertfilm a Queen Népstadionbeli fellépéséről, hát ugye a Hungarian Rhapsody már egyszer feldolgozta, bemutatta ezt a dolgot, de jelenleg szerint ezt újra vágták, ebből lett a Magic Queen in Budapest. A másik mami horror, James Wan producer új horrorfilmje, ez azért különleges, mert hogy egy olyan hölgyről szól, egy fiatal lányról, Belláról, aki egyre sötétebb világba csúszik, ugyanis az otthonával kapcsolatba kerül egy bajos, mondjuk úgy entitással, aki a megszólalásig hasonlít a saját édesanyjára, és van egy szintén felkavaró magyar film, a Mommy Blue című. Fűr Anikó alakítja Krisztinát, aki körül egyre sötétebbé válik a világ, mert hogy a látása menthetetlen. A boldogsága még nem az, de ehhez szüksége van a fiára, azaz Vilmányi Bennetre, ő alakítja, akinek a segítsége nélkül nem tudja berendezni az új életét. Csak hogy a fiának, Máténak éppen gyereke születik, a felesége pedig külföldre szeretne költözni, így aztán a srác majd ketté szakad. Az édesanyja egyre jobban ragaszkodik hozzá, ő pedig egyre jobban ragaszkodna az új családjához. A helyzet tehát megoldhatatlan, de valahogy mégis megpróbálják megoldani. Erről szól ez a film, ez is már megtekinthető egy mai előadáson.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: James Morrisont hallgattuk, aki Nelly Furtadóval közös zenéjét adta elő nekünk. A Broken Strings 2008-ban született, a Little Mix féle Breakup Song pedig 2020-ban. Velük folytatjuk tovább, és remélem, hogy sikerül kis kellő motivációt adni a mai munkanaphoz. Nem elég, hogy péntek van, és ilyenkor talán mindig nehéz, de ráadásul ugye most nagyot változott az időjárásunk, és a tegnapi nagyon-nagyon enyhe idő után most meglehetősen hűvös van, borongosság, szürke időjárás, ami ugyan tökéletes díszlet a mély és elmélyült munkához, hát de talán nem pénteken. Ugye a napsütés és a kinti programok kétségtel, hogy mindig elcsábítanak, viszont ilyenkor talán jobban tudunk koncentrálni a munkára. Hát ha kell, akkor összeszorított fogakkal folytassuk tovább, de jó hír az, hogy a mai műszak végén már kitör a hétvége. Úgyhogy jó munkát és önfeledt hétvégét kívánok előre is.
1: Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2-n.

0: 91.2 Rádió most.
1: Közeleg az óra vége, rohamléptekkel, de talán egyáltalán nem baj, hiszen dél van, dél lesz egész pontosan, és ez ugye megfelezi a napot, onnantól kezdve délután még közelebb a munkaidő végéhez, és pontosan belelépünk az ebéd időbe. Előre is jó étvágyat hozzá. Ebben most Jazz Glynn és Pat Pella House szolgáltatja az

0: 91.2. Rádió most!
1: A pillanat a tiéd. Rádió most. A pillanat a tiéd. Rádió most.

0: Reklám.
1: Eljött az ősz legfényesebb éjszakája. Golden Night. Aranyló éjszaka a virágfürdőben. Zenés éjszakai fürdőzés október 10-én szombaton 20 órától, DJ volumennel és különleges őszi sauna programokkal. Merülj el az ősz fényeiben. Golden Night. Virágfürdő, Kaposvár.
2: Gazdálkodók, figyelem! Chemical Seed telephely megnyitó október 15-én. Agronómia és műszaki megoldások egy helyen, a vetőmagtól a mezőgazdasági képekig. Programok, igazi kikapcsolódás, étel, ital és jó hangulat. Ott a helyed. Várunk a Kaposfüredi út 285 szám alatt.
3: Újabb Opark diszkont kereskedés nyílik Kaposváron, a Honvéd utca 59-ben, az éjjel-nappali ABC mellett. Kedvező árak, ezerféle termék. Háztartási eszközök, édesség, ajándéktárgyak, táskák, üdítők, italok. Szinte minden, amire szüksége lehet. Opark Kaposvár, Honvéd utca 59, az éjjel-nappali mellett.
1: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
2: Ne várja meg, amíg a kellemetlenségből komolyabb probléma lesz. Urológiai panaszokkal, szűrővizsgálattal vagy kontrollal forduljon bizalommal a Kapos Medikál szakembereihez. Dr. Péter Filehel, Dr. Farkas József és Dr. Fábián József várja pácienseit. Kapos Medikál. Az egészség szolgálatában.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
4: Szita Károly is meglátogatta a LEGO építő nagyikat. Itthon kezdi a szezont a kaposvári női röplabda csapat. Dél van, üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel. A polgármester is meglátogatta a kaposvári LEGO építő nagyikat. A Liget idős otthon lakói a közelmúltban azzal tettek szert hírnévre, hogy a különleges hobbiukról készült videók bejárták a közösségi médiát. A közös alkotás Dittmann Anna Mária gyógypedagógus és foglalkozásvezető kezdeményezésére indult el, most pedig tárlat nyílt az otthon lakóinak műveiből. A kiállítás megnyitóján Szita Károly polgármester köszönetet mondott a LEGO építő nagyiknak azért, hogy alkotásaikkal és kezdeményezésükkel jó példát mutatnak. A városvezető nem érkezett üres kézzel, két újabb doboznyi, több ezer darabból álló LEGO-val lepte meg a közösség tagjait. Kora esti Szaturnusz lesre hívják az érdeklődőket a Zselici Csillagpark munkatársai. A Kaposvár mellett található planetáriumban holnap viszonylag korán, már este 3:45-től várják a családokat, akik megnézhetik, hogy milyen az őszi égbolt ott, ahol a fényszennyezés nem tünteti el a csillagokat. A 6 éves kortól ajánlott programon derült időben távcsővel lehet megfigyelni a Szaturnuszt, de borúsabb égbolt esetén is lesz mit nézni. Planetáriumi bemutatót és filmvetítést is tartanak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, ezt a Zselici Csillagpark elérhetőségein lehet megtenni. Bevezetik az anonim jelzést és külön eljárást dolgoznak ki a gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések gyanújának kivizsgálására, azaz a bicskei gyermekotthonról szóló jelentés hatására változások lesznek a gyermekvédelmi rendszerben, közölte a miniszterelnök sajtótájékoztatón csütörtökön Budapesten. Magyar Péter elmondta, közvetlen jelzési utat hoznak létre a gyermekeknek és a gyermekvédelemben dolgozóknak, amely megkerüli az intézményi hierarchiát. Hozzátette, hogy külön eljárást dolgoznak ki a gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések gyanújára, amelyhez speciálisan képzett szakemberekből álló mobil vizsgáló csoportot hoznak létre. A magyarok nagy többsége tart az alacsony nyugdíjtól, mégsem takarékoskodik célzottan. Ez derült ki egy most közzétett friss kutatás eredményeiből. Eszerint a válaszadók jellemzően havi 400-600 ezer forintos nyugdíjat tartanának megfelelőnek, mégis csupán 16%-uk számolta ki, hogy várhatóan mekkora összegre lesz jogosult. Az elemzők szerint a többség felismeri az öngondoskodás szükségességét, de csak a megkérdezettek harmada rendelkezik célzottan nyugdíj célú megtakarítással. Végül pedig egy helyi vonatkozású sporthír. Új játékost igazolt a KHG KNRC. A kaposvári női röplabda csapat a közösségi oldalán számolt be az új tag Giovanna Rodriguez érkezéséről. A 22 éves brazil szélsőütő Kaposváron kezdi légiós karrierjét. Bemutatkozását már akár a pályán is meg lehet tekinteni. A klub ugyanis ma este 17:30 a Fátum Nyíregyháza ellen kezdi meg az idei szezont.
0: Időjárás jelentés.
4: Napközben erősen felhős időre, kevés napsütésre készülhetünk, megélénkül az északias szél, délután 17 fok körül, az esti órákban pedig 12 és 14 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén is többnyire felhők uralják az eget, holnap több, vasárnap már kevesebb csapadékkal. A nappali csúcsértékek 17 és 19 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
5: Tadám, dél, sőt már el is múlott, úgyhogy tadám, itt a délután és az ebédidő. Jó étvágyat kívánunk hozzá. Marshmallow-val, Ken Brown-nal, Rozéval, illetve Enrique Iglesias és Kelly's lesz az, mint előadókikkel most együtt étkezhetünk. New truck, big

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: Reklám.
1: Figyelem, figyelem, hamarosan nyílik a Tip Top Turi, a Tip Top állapotban lévő használt ruhák kincses bányája. A Nyugat-Európa legjobb minőségű báláiból gondosan válogatott ruhakincsek hamarosan Kaposváron is elérhetőek lesznek. Folyamatosan változó árukészlet, állandó akciók, extra minőségű darabok, szuperárak. Hogy hol nyílik a Tip Top Turi? Kaposváron, az Ady Endre utca 5 szám alatt. Figyeld hirdetéseinket, hamarosan jövünk a nyitás pontos dátumával és a további részletekkel.
0: Reklám hangzott el. 91.2. Rádió most.

0: Programajánló.
1: Ne felejtsétek, ma a Tűtündérek Egyesületi kiállítás lesz majd a könyvtárban délután 4 órai kezdettel, majd egy kis workshop, és lehet varrogatni is. De már is ajánlom becses figyelmetekbe azt az orgona koncertet, amelyet Bursics András orgona művész, a Zeneakadémia hallgatója tart majd természetesen itt Kaposváron, a Nagy Boldogasszony Székes Egyházban. Ez holnap este lesz majd 7:30 kezdéssel, a belépés díjtalan. Ajánlom még a Virágfürdő, szintén holnap esti Golden Night arany éjszaka, zenés éjszakai fürdőzését. Gyógyfürdő, a Wellness Világ, a fedett élményfürdő és mind-mind elérhető lehetőség a kellemes zenés kikapcsolódáshoz. Mindez már 20 órától. És amit Huni is említett a korábbiakban, hogy az október 23-a közelettével a következő múzeumi estem, hogy nem mellesleg jövő héten szerdán lesz, már a 70 évvel ezelőtti dolgokra fog koncentrálni, az 56-os forradalomra, a hazai eseményekre. A címe Magyar Forradalom. Szakolcai Attila történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság munkatársa tartja majd az előadást a Riplónai Múzeumban, ahová belépés szintén díjmentes.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Most.
1: A Follow the Flow-t hallgattuk, akik kicsit visszavonultak, és már a következő évadra készülnek. Nora Tell a folytatásban, aki egy osztrák származású, nem mellesleg feltörekvő énekes dalszerző, aki jelenleg Bécs és Berlin között tevékenykedik, hazája nagy örömére, hiszen Falco óta és a korábban a 80-as években, ugye a Joy együttes óta, na meg az Opus óta, a Life is Live óta nem volt világhírű osztrák előadó művész, hát most Nora Tell az, aki megpróbálkozik ezzel, illetve hát próbálkozik, teszi a dolgát, aztán majd meglátjuk, hogy vajon a hírné felemeli-e őt. Avagy sem. Minden esetre a slágere a Voodoo érkezik most. Kellemes fordul, amely már majdnem át is vezet a következő órákban. Nem sokára egy óra hozza a híreket majd Évus. Benne szól ez a Riprónai villáról, a családfa kutatásról, a Csiki Gergely Színház kezdeményezéséről és a pót meghallgatásról, a kínai drónos csomagszállításról és egyéb aktualitásokról. Tartsatok velünk!

0: pleasure.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem, hamarosan nyílik a Tip Top Turi, a Tip Top állapotban lévő használt ruhák kincses bányája. A Nyugat-Európa legjobb minőségű báláiból gondosan válogatott ruhakincsek hamarosan Kaposváron is elérhetőek lesznek. Folyamatosan változó árukészlet, állandó akciók, extra minőségű darabok, szuperárak. Hogy hol nyílik a Tip Top Turi? Kaposváron, az Ady Endre utca 5 szám alatt. Figyeld hirdetéseinket, hamarosan jövünk a nyitás pontos dátumával és a további részletekkel.
3: Új autó mellé családi élmények is. Válaszd a Citroën családi hetek ajánlatait. Október 10 és 17 között a Citroën nyílt héten minden új Citroën személyautó megrendeléséhez 4 fős Balloonfly élményjegyet adunk a Budapesti Városligetbe. És ez még nem minden. A vásárlók közül egy szerencsés család wellness álom hétvégét nyerhet az Aqua World Resort Budapestben. Citroën családi hetek. Élmények 4 keréken. Részletek a citroenkaposvar.hu oldalon vagy az Alakárt autóházban a Sajaut 5 szám alatt.
2: Őszi színkavalkád a Hélia kertészetben. Gyönyörű virágzó krizantémokkal, árvácskákkal, az ősz minden szépségével, gyümölcstermő növényekkel, hihetetlen konténeres dísz és gyümölcsfa választékkal, valamint folyamatos akciókkal várunk a Mezi utcában, a keleti temető mellett. Nézzetek szét a Hélia kertészet Facebook oldalán.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Zárva lesz jövő héttől a Riprónai villa. Ma még lehet jelentkezni a Csiki Pót meghallgatására. Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok, 13 óra van. Jövő héttől átmenetileg nem látogatható a Riprónai villa épülete. Erről adott tájékoztatást a közösségi oldalán a Riprónai Múzeum. Azt írták, hogy a villa épülete október 13-ától, azaz 2-től tart zárva. A közleményben hozzátették, hogy a műterem és a látogatóközpont továbbra is várják az érdeklődőket. Ebben az esztendőben is nagy érdeklődés mellett indított családfa és családtörténet kutató előadás sorozatot a Somogy vármegyei levéltár. A programot Pintér Rómeó alpolgármester nyitotta meg, aki a közösségi oldalán számolt be az eseményről. Azt írta, külön öröm, hogy a kaposváriak saját családjaik múltjának felfedezése mellett az intézményben őrzött dokumentumokkal is megismerkedhetnek, hiszen a dokumentumok mögött emberi sorsok, családi történetek és közös múltunk emlékei rejlenek. Ma még lehet jelentkezni arra a pót meghallgatásra, amit a Csiky Gergely Színház szervez. A Kaposvári Teátrum a Valahol Európában című előadás fiú-gyerek szerepeire keres 6 és 13 év közötti jól éneklő és jól is mozgó fiúkat. Akik szívesen kipróbálnák magukat a színpadon, ma éjfélig még jelentkezhetnek, a pót meghallgatást pedig vasárnap délután 1 és 3 óra között tartják. A jelentkezőktől egy vers és egy dal előadását várják, a továbbjutók pedig vasárnap délután 3 órától workshopon vehetnek részt. A magyarok nagy többsége tart az alacsony nyugdíjtól, mégsem takarékoskodik célzottan. Ez derült ki egy most közzétett friss kutatás eredményeiből. Eszerint a válaszadók jellemzően havi 400-600 ezer forintos nyugdíjat tartanának megfelelőnek, mégis csupán 16%-uk számolta ki, hogy várhatóan mekkora összegre lesz jogosult. Az elemzők szerint a többség felismeri az öngondoskodás szükségességét, de csak a megkérdezettek harmada rendelkezik célzottan nyugdíj célú megtakarítással. Drónokkal gyorsítja a csomagkézbesítést Kína nehezen megközelíthető falvaiban egy logisztikai vállalat. A nagyrészt dombvidéki Cecsung járásban már több mint 130 falut kapcsoltak be a hálózatba, ezt az év végéig a háromszorosára növelik. A drónjáratok egyelőre üresen térnek vissza a falvakból, de a vállalat már azzal is kísérletezik, hogy a visszaúton helyi terményeket, gyümölcsöt, zöldséget, különféle élelmiszereket szállítson a légieszközökkel. A drónos szállítás teljes költsége csomagonként jelenleg mintegy 6 yuan, azaz körülbelül 300 forint. Végül pedig egy helyi vonatkozású sporthír. Hazai pályán folytatják a szezont a kaposvári kosarasok. A Kométa KVG Kaposvári KK játékosai az NB1 A-csoportos férfi kosárlabda bajnokság harmadik fordulójában holnap a Deac csapatát fogadják a Kaposvár arénában. A somogyi csapat eddig hibátlan teljesítménnyel menetel a bajnokságban, és ezúttal is győzelemmel szeretnék megörvendeztetni a szurkolókat. A Debrecen elleni összecsapás holnap este 6 órakor kezdődik majd.
1: Időjárás jelentés.
4: Napközben erősen felhős időre, kevés napsütésre készülhetünk, megélénkül az északias szél, délután 17 fok körül, az esti órákban pedig 12 és 14 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén is többnyire felhők uralják az eget, holnap több, vasárnap már kevesebb csapadékkal. A nappali csúcsértékek 17 és 19 fok között alakulnak.
1: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
3: Továbbra is jó étvágyat, ha még előttetek áll a lehetőség. 4 perccel múlott el délután 1. Szia és Kylie Minogue is most velünk ebédel, bár ők énekelni fognak. Ma október 9-e van, ami egyébként azt jelenti, hogy mivel október 2. péntekje van, ez ma a tojás világnapja. Ez a naptártól függen esett ugye más napra is, de idén pont erre a napra esik, ez a gasztronómiai aktivitás nap, úgyhogy ma fogyasszatok tojást is.

0: Együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Most.
1: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
0: Időjárás jelentés.
2: Próbálunk támpontot nyújtani attól többet, hogy csak fölnéz az ember az égre és megállapítja, hogy mi van ott, hogy kb. Mire lehet számítani, mert picikét azért tegyük hozzá, gyorsan eltérőek az adatok. Tegnap citromsárga figyelmeztetés volt tegnapra, hogy hú, milyen zuhé jöhet, aztán mi volt belőle, ugye? Aztán korábban írták, hogy ennyi-annyi milliliter csapadék, hát nudli kb. Nem is tudom, hogy csepegette valahol egyáltalán. Én például a szélvédőben egyáltalán nem vettem észre. A mai nap egyébként úgy, ja, igen, és egy másik időjárási hírportál meg azt mondta, hogy nuku eső majd igazániból holnap. Na most pontosan ezt a hírportált nézem, ahol van óránkénti előrejelzés. Oké, hogy borongos idő van, de lesz egyébként ma még egy kis napsütés is. A lemenő napot pont láthatjuk majd. Utána pedig derűs lesz az ég, és holnap nagyjából dél magasságában kezd el esni. Holnapra 20 mm-nyi csapadékot ígér az előrejelzés. Tehát az a hírportál, aki tegnap is azt mondta, hogy szombaton számíthatunk esőre, tegnap még 16 mm-t jósolt előre, most már 20-at, sőt 20 és felett, azért az egy nem semmi mennyiség. Akkor ehhez képest most nézek egy másik előrejelzést. Erre ez az oldal azt mutatja, hogy ma szeles idő és hidegfronti hatások lesznek, és ő is azt mutatja, hogy holnap jelentősebb mennyiségű eső lesz, majd újabb hidegfront érkezését valószínűsíti vasárnap. Ugye ez nem a hőmérsékleti hidegfrontot jelenti, sőt általában a hidegfrontkor még melegedni szokott a levegő, hanem az a fejfájós hidegfront, és egyébként vasárnapra is mutat még némi csapadékot az előrejelzés. A hőmérsékletekkel itt az őszies borongás ellenére sem lesz különösebb gond, ugyanis a helyi előrejelzés szerint a kaposvári előrejelzések szerint ma 17, holnap is 17, vasárnap már 18, és akkor mondhatom ugyanezeket a 17-18 Celsius fokokat az egész jövő hétre, mint elérhető maximum.
0: Időjárás jelentést hallottak.
1: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám!
1: Figyelem, figyelem! Hamarosan nyílik a Tip Top Turi, a Tip Top állapotban lévő használt ruhák kincses bányája. A Nyugat-Európa legjobb minőségű báláiból gondosan válogatott ruhakincsek hamarosan Kaposváron is elérhetőek lesznek. Folyamatosan változó árukészlet, állandó akciók, extra minőségű darabok, szuperárak. Hogy hol nyílik a Tip Top Turi? Kaposváron az Ady Endre utca 5 szám alatt. Figyeld hirdetéseinket, hamarosan jövünk a nyitás pontos dátumával és a további részletekkel.
0: Reklám hangzott el. Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2.

0: friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délután.
1: Amy Winehouse korábbi slágerét 2007-ből hallgattuk, aki ugye 2000-es évek egyik legkiemelkedőbb és legegyedibb hangú brit énekes dalszerzője volt, a szól a jazz és az R&B műfajok ötvözésével ért el világsikert. Ezzel a reszelős és rendkívül érzelendús kontrollált hanggal és kendőzetlenül őszinte önéletrajz ihletésű dalszövegeivel bizony az ő generációjának egyik legfontosabb zenei ikonát tették, annak ellenére is, hogy maga a karrierje egyáltalán nem volt hosszú, és hát sajnos az élete sem. Ilyenkor mindig a sajnálhat, hogy vajon mivé lehetett volna, hogyha nem úgy áll a drogokhoz, az élet nagy problémájához, ahogyan állt, hogyha tisztesen megőszülhetett volna, és lehetett volna ő is akkora nagy sztár, mint mondjuk Tina Turner, vagy azok, akik a sokadik X-et is megérték, mekkora óriási életpályát hagyott ki, úgymond, és adott fel. Soha nem szabad feladni, tartja a mondás, ugyebár. Ti se, ha a munkaidő végén jártok, akkor most aztán főleg ne. Egy kis kitartás, és nem sokára rátok köszönt már majd a hétvége. A ma délután este már arról fog szólni. Na meg Benson Boone-ról, King Wilde-ról,

0: Reklám.
1: Cement, sóder, tégla. Mi is kell még?
2: Ja, tudom már. Térkő, kerítés, cserép. Hűha, van mit beszereznem. Még szerencse, hogy itt a Kapos Épker, ahol széles választék vár az alapoktól egészen a tetőig. És minden van, ami az építkezéshez kell. Kapos Épker, Kaposvár, Raktár utca 25.
3: Figyelem, figyelem, hamarosan nyílik a Tip Top Turi, a Tip Top állapotban lévő használt ruhák kincses bányája. A Nyugat-Európa legjobb minőségű báláiból gondosan válogatott ruhakincsek hamarosan Kaposváron is elérhetőek lesznek. Folyamatosan változó árukészlet, állandó akciók, extra minőségű darabok, szuperárak. Hogy hol nyílik a Tip Top Turi? Kaposváron az Ady Endre utca 5 szám alatt. Figyeld hirdetéseinket, hamarosan jövünk a nyitás pontos dátumával és a további részletekkel.
2: Újabb Opark diszkont kereskedés nyílik Kaposváron, a Honvéd utca 59-ben, az éjjel-nappali ABC mellett. Kedvező árak, ezerféle termék. Háztartási eszközök, édesség, ajándéktárgyak, táskák, üdítők, italok. Szinte minden, amire szüksége lehet. Opark Kaposvár, Honvéd utca 59, az éjjel-nappali mellett.
3: Gazdálkodók, figyelem! Chemical Seed telephely megnyitó október 15-én. Agronómia és műszaki megoldások egy helyen, a vetőmagtól a mezőgazdasági képekig. Programok, igazi kikapcsolódás, étel, ital és jó hangulat. Ott a helyed. Várunk a Kaposfüredi út 285 szám alatt.
2: A Família Optikában a látásé a főszerep. Váltson tökéletes látásra a prémium Hoya multifokális lencsékkel, most 35% kedvezménnyel. Várjuk exkluzív keretkínálatunkkal, a szemvizsgálatot pedig bízza szemész orvosainkra. Família Optika, ahol a szakértelem és a családias légkör találkozik.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Már készül a kampányra a cukorgyár, különleges kiállítás nyílt a Matén. Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok. Az átlagosnál zajosabbak lehetnek a mindennapok a kaposvári Pécsi utca környékén lakók számára. A várható megnövekedett zajhatásról a Magyar Cukor ZRT adott ki tájékoztatást. Azt írták, hogy a gyárban már zajlanak az idei kampány előkészületei, melyhez hozzátartozik a cukorgyár kazánégőinek beállítása is. Ez okozhat átmeneti jelentősebb zajhatást, amire vasárnapig reggel 8 és este 6 óra között kell számítaniuk a környék lakóinak. A vállalat az érintettek türelmét és megértését kéri. Szemléletformáló programra várja az érdeklődőket jövő héten a kaposvári Takács Gyula könyvtár. A közösségi oldalukon megjelent poszt szerint a Láthatatlan Valóság című többnapos rendezvénnyel a látássérült emberek mindennapjait ismerhetik meg az érdeklődők. Az október 12-e és 14-e között zajló programot a Vakok és Gyengénlátók Somogy megyei egyesülete szervezi. Fogyatékossággal élő fiatalok és felnőttek alkotásai láthatók azon a kiállításon, melynek a Mate kaposvári kampusz ad otthont. Az intézmény közleménye szerint a Benned a létra című tárlat a Dombóvári Prezidium Közhasznú Egyesületnek köszönhetően érkezett Kaposvárra. A harmadik alkalommal megszervezett országos vándorkiállítás október végéig látható az egyetem új tanügyi épületének aulájában. A csapadékhiány és az átlagosnál jóval magasabb hőmérséklet hatására országszerte drasztikusan csökkent a talaj nedvesség tartalma. A Hungaromet közlése szerint az áprilistól szeptemberig tartó időszak legnagyobb részében az ország területének legalább 30%-án állt fenn közepes aszály. Augusztus végére súlyosbodott a helyzet, a mezőgazdasági aszályszint ekkorra már az ország területének felén elérte a súlyos kategóriát. A szakemberek hangsúlyozták, hogy a jelenlegi aszály nem csak az idei évre korlátozódik, hanem hosszabb távú folyamat eredménye. Kikerült az intenzív osztályról az Észak-Budai Szent János Centrum Kórház babamentő inkubátorába helyezett kislány, közölte az intézmény csütörtök este a Facebook oldalán. Korábbi tájékoztatásuk szerint az újszülöttet hétfőn helyezték el az inkubátorban. A gyermek az alacsony testsúlya miatt a koraszülött intenzív osztályra került, ahol kivizsgálták. Stabil állapota miatt csütörtökön áthelyezték a kórház csecsemő osztályára, miközben folyamatban van az ideiglenes gyám kijelölése és a hivatalos ügyintézés. Jótékony célokra ajánlja majd fel az idei irodalmi Nobel-díjjal járó pénzt Anne Carson. A kanadai költő és esszéista a díj honlapjának adott interjúban azt mondta, nem gondol arra, mit jelent számára a Nobel-díj, helyette azt tervezgeti, hogyan fogja elajándékozni az elismeréssel járó 12 millió svéd korona, azaz mintegy 392 millió forintnyi összeget. A Svéd Akadémia idén N. Carlssonnak ítélte az irodalmi Nobel-díjat, a szerző merész és újító életművéért.
0: Időjárás jelentés.
4: A nap további részében is felhős marad az ég, jelentős mennyiségű csapadékra azonban nem számíthatunk. Gyenge lesz a keleti-délkeleti szél. Holnap újra több felhő érkezik fölénk, eső, zápor kialakulására mindenütt számítani kell. A hőmérséklet ma este 12 és 14 fok között, még holnap napközben 18 fok körül alakul.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
5: Gyerünk tovább, mind a délutánban, mind pedig a zenékben. A Bucketheads 90-es évekbeli nagy-nagy slágere jön, a Bomba, úgyhogy bombasztikus hangulatot kívánok mindnyájatoknak, és a mai munkanap mielőbbi befejezését.
0: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: az NSYNC után a No Doubt egykori slágerét hallgattuk. Érdekes, hogy az NSYNC régi banda, de új dal forgott tőle. A No Doubt pedig az NSYNC-től újabb banda, de most régebbi slágert hallgattunk. És bízom benne, hogy apránként azért a munkaidő is már csak egy múltbéli esemény erre a hétre. Nem sokára vége, vagy nagyon sok helyen véget is ért már 2 órakor, illetve délbe. Hát bízom benne, hogy mindenki lekapcsolta a gépet, mindenki elvégezte az elvégezendőt, és még az utolsó e-maileket is megnézte a levelező rendszerében. Innen jut eszembe maga a Gmail, mint a világ legnagyobb levelező rendszere, amit nagyon-nagyon sokan használnak hazánkban is, tulajdonképpen minden második embernek van Gmail fiókja. De ismeritek a Gmail történetét, a kezdetleges prototípustól a milliárdos felhasználói bázisig? Ha nem, akkor már is összefoglalom. Paul Buchheit, a Google mérnöke még 2001-ben kezdett dolgozni azon az e-mail szolgáltatáson, amelyből aztán később a Gmail lett. A fejlesztés során sokan kételkedtek a projektben, volt, aki a megszüntetését javasolta, más főnökök úgy gondolták, hogy a felhasználók nem akarnak majd új levelező szolgáltatásra váltani. Viszont Buchheit szerint még a bevezetés előtt is akadt olyan vélemény, hogy a Gmail soha nem ér el majd el 1 millió felhasználót. Az első, még a legkezdetlegesebb prototípus saját elmondása szerint alig egy nap alatt készítette, azonban ezt egy hosszú fejlesztés követte, mert őnek és a csapatának az egyik célja az volt, hogy a nyilvános indulás előtt legalább 100 elégedett felhasználójuk legyen a Google-in belül. Úgyhogy Buchheit visszajelzéseket gyűjtött és személyesen megkérdezte az elégedetlen tesztelőket, hogy milyen javításokra lenne szükségük. Aztán a Gmailt így 3 éves fejlesztés után 2004 április 1-én indították el korlátozott tesztüzemben. Felhasználóként 1 gigabájt ingyenes tárhelyet kínáltak, ami egyébként az akkori webes levelezők néhány megabájtos keretéhez képest óriási előrelépés volt. A Google bejelentése több mint 100-szoros tárhely előnyt emelt ki a legtöbb ingyenes versenytárshoz képest. A beépített kereső és a kapcsolódó levelek beszélgetésekben rendezése szintén a szolgáltatás meghatározó újításai közé tartoztak. A szokatlanul nagy tárhely és az április 1-i időzítés miatt azonban sokan tréfának gondolták a bejelentést. Viszont a szolgáltatás mégiscsak valódi volt, és kezdetben meghívóval lehetett csak hozzá csatlakozni. A Gmail ingyenességéhez hirdetéses üzleti modell társult, a levelek tartalmának reklámcélú elemzése már az induláskor adatvédelmi vitákat váltott ki. A növekedés évekig tartott, olyannyira, hogy 2004-től egész pontosan 8 éven keresztül 2012-ig kellett ahhoz várni, hogy megelőzze legnagyobb ellenfelét a világon, azaz a Hotmailt. De ha most arra lennétek kíváncsiak, hogy most hányan használják a Gmail levelezőit, több mint 3 milliárd felhasználója van.
1: Kell még egy kis lendület? Délután is! Rádió! Most! FM 91.2

0: Reklám.
1: Figyelem, figyelem, hamarosan nyílik a Tip Top Turi, a Tip Top állapotban lévő használt ruhák kincses bányája. A Nyugat-Európa legjobb minőségű báláiból gondosan válogatott ruhakincsek hamarosan Kaposváron is elérhetőek lesznek. Folyamatosan változó árukészlet, állandó akciók, extra minőségű darabok, szuperárak. Hogy hol nyílik a Tip Top Turi? Kaposváron, az Ady Endre utca 5 szám alatt. Figyeld hirdetéseinket, hamarosan jövünk a nyitás pontos dátumával és a további részletekkel.
0: Reklám hangzott el.
2: 5 perccel múlott el 14:30, amikor Emily Sunday érkezik így a munkaidő vége felé. Kitartás, már csak egy utolsó kanyar van hátra, és aztán utána hivatalosan is átadhatjuk magunkat a megérdemelt hétvégi pihenésnek.

0: be kevesebbel. Mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Úgy ám, a pillanat a tiéd, és azt kívánom mindenkinek, hogy élje is meg a pillanatot. Minden nap egyébként, túl azon, hogy nem érdek pillanatból áll, valamilyen fontos világnap, vagy éppen kevésbé fontos, de legalább érdekes világnap. Ma október 9-e van, ami egyben a postai világnap, amelyet az Egyetemes Posta Egyesülés 1874-es megalakulásának emlékére tartanak meg világszerte, és ezúton is üdvözölném a postai dolgozókat, ölelés, pacsi, puszi mindenkinek. Egyben október 9-e az úgynevezett Curiosity Day, vagyis a kíváncsiság napja, amit George a kíváncsi kismajom karakterének születésnapjára emlékezve a felfedezés, a tanulás és a gyermekkor szeretetének megünnepléseként tartanak számon. Emellett, és erről már beszéltem ebédidőben korábban, a tojás világnapját mindig október 2. péntekén ünneplik, ami ugye naptártól függően és éppen a mai napra eshet, október 9-ére esik. Nem csak idén, a legutóbb 2020-ban volt így. Ez egy gasztronómiai aktivitás nap. Tojásból sok-sok finomságot lehet készíteni, így, hogyha belefér a vacsorába, akkor valami ilyesmit alkossatok.

0: Reklám.
1: Eljött az ősz legfényesebb éjszakája. Golden Night. Aranyló éjszaka a virágfürdőben. Zenés éjszakai fürdőzés október 10-én szombaton 20 órától DJ volumennel és különleges őszi szauna programokkal. Merülj el az ősz fényeiben. Golden Night. Virágfürdő, Kaposvár.
2: Szóljon a rock, pörögjön a lemez. A Benoy hanglemez tékában a zeneszerelmesei igazi kincsekre bukkanhatnak. Rock, blues, jazz, új és használt hanglemezek, CD-k, kazetták és audioeszközök várnak rád. Kaposvár, Teleki utca 11, félemelet. Benoy hanglemez téka, a zene otthona.
3: Cement, sóder, tégla. Mi is kell még?
4: Ja, tudom már. Térkő, kerítés, cserép. Hűha, van mit beszereznem. Még szerencse, hogy itt a Kapos Épker, ahol széles választék vár az alapoktól egészen a tetőig. És minden van, ami az építkezéshez kell. Kapos Épker, Kaposvár, Raktár utca 25.
5: Őszi színkavalkád a Hélia kertészetben, gyönyörű virágzó krizantémokkal, árvácskákkal, az ősz minden szépségével, gyümölcstermő növényekkel, hihetetlen konténeres dísz és gyümölcsfa választékkal, valamint folyamatos akciókkal várunk a Mezi utcában, a keleti temető mellett. Nézzetek szét a Hélia kertészet Facebook oldalán!
6: Gyors, megbízható telefonjavítást keresel? Szakértők ezekben gyári minőségben? Válaszd a Hirofon szervizét, mi biztos nem okozunk csalódást. És ne feledd, keddenként továbbra is 50%-os kedvezménnyel vásárolhatsz kiegészítőket az előző Aldis üzletünkhöz képest óriási választékban. Hirofon, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
7: Figyelem, figyelem, hamarosan nyílik a Tip Top Turi, a Tip Top állapotban lévő használt ruhák kincses bányája. A Nyugat-Európa legjobb minőségű báláiból gondosan válogatott ruhakincsek hamarosan Kaposváron is elérhetőek lesznek. Folyamatosan változó árukészlet, állandó akciók, extra minőségű darabok, szuperárak. Hogy hol nyílik a Tip Top Turi? Kaposváron az Ady Endre utca 5 szám alatt. Figyeld hirdetéseinket, hamarosan jövünk a nyitás pontos dátumával és a további részletekkel.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
8: A polgármester is ellátogatott a legúzó Nagyikhoz. Hazai pályán kezdik a szezont a női röplabdázók. 15 óra van, köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel. A polgármester is meglátogatta a kaposvári legóépítő Nagyikat. A Liget idős otthon lakói a közelmúltban azzal tettek szert hírnévre, hogy a különleges hobbiukról készült videók bejárták a közösségi médiát. A közös alkotás Dittmann Anna Mária gyógypedagógus és foglalkozásvezető kezdeményezésére indult el, most pedig tárlat nyílt az otthon lakóinak műveiből. A kiállítás megnyitóján Szita Károly polgármester köszönetet mondott a legóépítő Nagyiknak azért, hogy alkotásaikkal és kezdeményezésükkel jó példát mutatnak. A városvezető nem érkezett üres kézzel, két újabb doboznyi, több ezer darabból álló legóval lepte meg a közösség tagjait. Kora esti Szaturnusz lesre hívják az érdeklődőket a Zselici Csillagpark munkatársai. A Kaposvár mellett található planetáriumban holnap viszonylag korán, már este 3:45-től várják a családokat, akik megnézhetik, hogy milyen az őszi égbolt ott, ahol a fényszennyezés nem tünteti el a csillagokat. A 6 éves kortól ajánlott programon derült időben távcsővel lehet megfigyelni a Szaturnuszt, de borúsabb égbolt esetén is lesz mit nézni. Planetáriumi bemutatót és filmvetítést is tartanak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, ezt a Zselici Csillagpark elérhetőségein lehet megtenni. Sok a betöltetlen házi orvosi praxis, az orvosoknak pedig csupán 7%-a 40 év alatti, mondta az egészségügyi miniszter csütörtökön Budapesten. Hegedűs Zsolt közölte, hogy megkívánják erősíteni a házi orvosi praxisok helyzetét, a cél pedig egy hosszú távon ösztönző gazdasági, szakmai környezet kialakítása. A miniszter megjegyezte azt is, hogy a kártyapénz az infláció miatt devalválódott, ezt értékalapúvá kívánják változtatni, emellett, mint fogalmazott, bér- és praxis támogatást kell adni a házi orvosoknak. Bevezetik az anonim jelzést és külön eljárást dolgoznak ki a gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések gyanújának kivizsgálására, azaz a Bicskei gyermekotthonról szóló jelentés hatására változások lesznek a gyermekvédelmi rendszerben, közölte a miniszterelnök sajtótájékoztatón csütörtökön Budapesten. Magyar Péter elmondta, közvetlen jelzési utat hoznak létre a gyermekeknek és a gyermekvédelemben dolgozóknak, amely megkerüli az intézményi hierarchiát. Hozzátette, hogy külön eljárást dolgoznak ki a gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések gyanújára, amelyhez speciálisan képzett szakemberekből álló mobil vizsgáló csoportot hoznak létre. Végül pedig egy helyi vonatkozású sporthír. Új játékost igazolt a KHG-KNRC. A kaposvári női röplabda csapat a közösségi oldalán számolt be az új tag Giovanna Rodriguez érkezéséről. A 22 éves brazil szélsőütő Kaposváron kezdi légiós karrierjét. Bemutatkozását már akár a pályán is meg lehet tekinteni. A klub ugyanis ma este 17:30 a Fátum Nyíregyháza ellen kezdi meg az idei szezont.
0: Időjárás jelentés.
8: A nap további részében is felhős marad az ég, jelentős mennyiségű csapadékra azonban nem számíthatunk. Gyenge lesz a keleti-délkeleti szél. Holnap újra több felhő érkezik fölénk, eső, zápor kialakulására mindenütt számítani kell. A hőmérséklet ma este 12 és 14 fok között, még holnap napközben 18 fok körül alakul.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
9: Csak semmi, teketória, tovább a zenékkel, Évus, köszi szépen a híreket, várunk vissza majd 4-kor is. A folytatásban Dua Lipa pörög, Radics Gigi és Varga Viktor jön, Alok és Khalid, valamint Jessie J, Ariana Grande és Nicki Minaj triója. És óránk témája lesz majd egy programajánlón túl egy kis misztikum, mert hogy szándékosan cenzúráznak bizonyos műhold képeket, olyanokat, amelyek antarktiszi helyszíneket mutatnának. Miért? Hát, mert furcsa dolgokat találtak ott. De én azért elmondom nektek, hogy miket.

0: műsorajánló.
1: A 20 a csúcson támogatója a K Központ Rendezvényház. Az október 11-i Legyen Hó című mesekoncert és az október 30-ai Nagy Bogi koncert szervezője. K Központ. Élmények otthona.
0: Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
2: Figyelem, figyelem, hamarosan nyílik a Tip Top Turi, a Tip Top állapotban lévő használt ruhák kincses bányája. A Nyugat-Európa legjobb minőségű báláiból gondosan válogatott ruhakincsek hamarosan Kaposváron is elérhetőek lesznek. Folyamatosan változó árukészlet, állandó akciók, extra minőségű darabok, szuperárak. Hogy hol nyílik a Tip Top Turi? Kaposváron az Ady Endre utca 5 szám alatt. Figyeld hirdetéseinket, hamarosan jövünk a nyitás pontos dátumával és a további részletekkel.
0: Reklám hangzott el. Friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délutánt.

0: Együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Most. Programajánló.
1: Hamarosan kezdődik a Tűtündérek Egyesület kiállítása a könyvtárban 16 órától, amit Eldridge Beáta, a Tűtündérek Egyesület alapítója fog majd megnyitni, bemutatni, és amely után egyébként neszeszert, kis hóembert és ajtókopogtatót is készíteni lehet majd a workshop keretében, tehát dupla indok ok, hogy miért érdemes ellátogatni ezúttal is a Városi Könyvtárba. Holnap este orgona koncert lesz majd a Nagy Boldogasszony Székesegyházban, 7:30-tól, este pedig buli, Golden Night, zenés éjszakai fürdőzés a Virágfürdőben, nyitva a Gyógyfürdő, a Wellness Világ, a Fedett Élményfürdő, kitölti majd a zene, és persze a jó kis víz. Ami pedig a következő hetet illeti, én egy picit előre ugrok az időben, a jövő hétvégére, jövő szombatra, őszi kaposvári hanglemez bőrze a Kaposvári Bakelit Klub szervezésében a K központban ezúttal 9-től 16 óráig. Minden lesz, ami zene, hanglemezek, LP-k, maxik, kislemezek, CD, DVD, VHS és még magnókazetták is. Hifi eszközök, úgy erősítők, hangfalak, lemezjátszók, kiegészítők, zenei könyvek, magazinok, cserebere, aztán még lemezmosás is, meg hát egy csomó jó kis zenekedvelő ember, akikkel érdemes tartani a későbbiekben is majd a kapcsolatot.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! I got it.

0: Friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délutánt.
1: A kellemességről majd előadóink és zenéink gondoskodnak, és a most következő izgalmas hír is, amelyet az Antarktiszról hoztam. És 5 furcsa dolgot fogok elmesélni, amit megfagyva találtak ott az Antarktiszon. És hát hogy is fogalmazzak? Igencsak rejtélyesek, egyáltalán nem véletlen, hogy azóta cenzúrázzák is a műholdképeket. Mik lehetnek ezek a dolgok? Az első egy 2017-es felfedezés, amit a műhold felvételeken láttak, egy nagyjából 580 méteres, sötét, jégbe fagyott objektum, amely mögött becsapódása utaló nyomok is látszottak. Bár sokan földön kívüli űrhajóra gyanakodtak, a kutatók szerint csupán egy természetes sziklalakzatról van szó. Aha, igen. Vélhetőleg ezért van kihomályosítva a Google térképen. A másik egy feltételezett piramis. Az Ellsworth hegységben található meglepően szimmetrikus piramis alakú hegycsúcs, úgynevezett Nunata kapcsán ősi civilizáció nyomait emlegetik az összeesküvés elméletek hívői. A geológusok szerint azonban a természetes fagyási és eróziós folyamatok formálták ki erre a sziklát. Ezt is ezért homályosították ki, igaz? Aztán van egy kifejezetten így hívott, cenzúrázott kitakart zóna. A földtérképen egy 23 kilométer hosszan elhomályosított terület. A teóriák szerint itt titkos katonai bázis, vagy a világ elit barlangrendszere rejtőzhet alatta, míg mások szerint egyszerű digitális adathibáról van szó. Ez jó. Egyébként Kaposváron is van kitakart, kihomályosított részt, nem véletlen. Aztán a negyedik ilyen érdekes hely a marsi meteorit. Egy nemzetközi kutatócsoport 7,6 kg-os meteoritot talált a jégben, amely vizsgálatok alapján a Marsról származik. A lelet a Földön talált egyik legnagyobb marsi kőzet, amely értékes információkat nyújt a vörös bolygó geológiai múltjáról. Persze az elgondolkodható, hogy honnan veti, hogy az pont marsi, nem? Aztán ott van az ötödik ilyen rejtélyes rész, az ősi trópusi mérsékelt jégüvi esőerdő fosziliái, a jég és az üledék rétegek alól előkerült megkövesedett fagyökerek, spórák és virágporok, amelyek azt bizonyítják, hogy évmilliókkal ezelőtt még a dínók korában az Antarktiszon meleg, buja növényzettel teli éghajlat uralkodott. Hát ez talán annyira nem meglepő, lévén ugye a földlemezek mozognak is, aztán ez még egy elfogadható dolog, de ezt is miért kéne kihomályosítani? Nem, de bár értékes, érdekes felfedezés inkább. És akkor ezek után mi más is következhetne, mint egy nagyon menő UFO zene, Will Smith és a Black Suits Coming, egyenesen a Men in Black filmből.

0: Reklám.
1: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is. CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 566 16-os telefonszámon.
2: Ne várja meg, amíg a kellemetlenségből komolyabb probléma lesz. Urológiai panaszokkal, szűrővizsgálattal vagy kontrollal forduljon bizalommal a Kapos Medical szakembereihez. Dr. Péter Filehel, Dr. Farkas József és Dr. Fábián József várja pácienseit. Kapos Medical. Az egészség szolgálatában.
3: Újabb Opark diszkont kereskedés nyílik Kaposváron, a Honvéd utca 59-ben, az éjjel-nappali ABC mellett. Kedvező árak, ezerféle termék. Háztartási eszközök, édesség, ajándéktárgyak, táskák, üdítők, italok. Szinte minden, amire szüksége lehet. Opark Kaposvár, Honvéd utca 59, az éjjel-nappali mellett.
2: Figyelem, figyelem, hamarosan nyílik a Tip Top Turi, a Tip Top állapotban lévő használt ruhák kincses bányája. A Nyugat-Európa legjobb minőségű báláiból gondosan válogatott ruhakincsek hamarosan Kaposváron is elérhetőek lesznek. Folyamatosan változó árukészlet, állandó akciók, extra minőségű darabok, szuperárak. Hogy hol nyílik a Tip Top Turi? Kaposváron az Ady Endre utca 5 szám alatt. Figyeld hirdetéseinket, hamarosan jövünk a nyitás pontos dátumával és a további részletekkel.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Zárva lesz jövő héttől a Riprónai villa. A Debrecen ellen folytatják a kosarasok holnap. Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, 16 óra van. Ma még lehet jelentkezni arra a pótmeghallgatásra, amit a Csiky Gergely Színház szervez. A Kaposvári Teátrum a Valahol Európában című előadás fiú-gyerek szerepeire keres 6 és 13 év közötti jól éneklő és jól is mozgó fiúkat. Akik szívesen kipróbálnák magukat a színpadon, ma éjfélig még jelentkezhetnek, a pótmeghallgatást pedig vasárnap délután 1 és 3 óra között tartják. A jelentkezőktől egy vers és egy dal előadását várják, a továbbjutók pedig vasárnap délután 3 órától workshopon vehetnek részt. Jövő héttől átmenetileg nem látogatható a Riprónai villa épülete. Erről adott tájékoztatást a közösségi oldalán a Riprónai Múzeum. Azt írták, hogy a villa épülete október 13-ától, azaz 2-től tart zárva. A közleményben hozzátették, hogy a műterem és a látogatóközpont továbbra is várják az érdeklődőket. Ebben az esztendőben is nagy érdeklődés mellett indított családfa és családtörténet kutató előadás sorozatot a Somogy vármegyei levéltár. A programot Pintér Rómeó alpolgármester nyitotta meg, aki a közösségi oldalán számolt be az eseményről. Azt írta, külön öröm, hogy a kaposváriak saját családjaik múltjának felfedezése mellett az intézményben őrzött dokumentumokkal is megismerkedhetnek, hiszen a dokumentumok mögött emberi sorsok, családi történetek és közös múltunk emlékei rejlenek. Az idei, az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszája volt, nem csak az évszak volt extrém száraz, de a megelőző fél, illetve egy év is, írta a Hungaromet a honlapján közölt elemzésben. Az adataik alapján országos átlagban mindössze 74 mm csapadék hullott, ezzel 1901 óta ez lett a legszárazabb nyár. Az évszak középhőmérséklete országos átlagban 23,5 Celsius fok volt, ami csaknem 3 fokkal magasabb a sok éves átlagnál. Drónokkal gyorsítja a csomagkézbesítést Kína nehezen megközelíthető falvaiban egy logisztikai vállalat. A nagyrészt dombvidéki Cecsung járásban már több mint 130 falut kapcsoltak be a hálózatba, ezt az év végéig a háromszorosára növelik. A drónjáratok egyelőre üresen térnek vissza a falvakból, de a vállalat már azzal is kísérletezik, hogy a visszaúton helyi terményeket, gyümölcsöt, zöldséget, különféle élelmiszereket szállítson a légieszközökkel. A drónos szállítás teljes költsége csomagonként jelenleg mintegy 6 yuan, azaz körülbelül 300 forint. Végül pedig egy helyi vonatkozású sporthír. Hazai pályán folytatják a szezont a kaposvári kosarasok. A Kométa KVG Kaposvári KK játékosai az NB1 A-csoportos férfi kosárlabda bajnokság harmadik fordulójában holnap a Deac csapatát fogadják a Kaposvár arénában. A somogyi csapat eddig hibátlan teljesítménnyel menetel a bajnokságban, és ezúttal is győzelemmel szeretnék megörvendeztetni a szurkolókat. A Debrecen elleni összecsapás holnap este 6 órakor kezdődik majd.
0: Időjárás jelentés.
4: A nap további részében is felhős marad az ég, jelentős mennyiségű csapadékra azonban nem számíthatunk. Gyenge lesz a keleti-délkeleti szél. Holnap újra több felhő érkezik fölénk, eső, zápor kialakulására mindenütt számítani kell. A hőmérséklet ma este 12 és 14 fok között, még holnap napközben 18 fok körül alakul.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
5: Itt vagyok még egy picit, és már is adagolom a következő. Az előadókat, Olivia Rodrigót, a Nickelbacket, akik egy újdonsággal érkeznek, és Beyoncé-t, aki egy nagy slágert készített még 2022-ben, ezt fogjuk feleleveníteni. Közlekedési info a folytatásban, tévés ajánlóműsor, és még egy kis színes is. Miközben jó utat kívánok hazafelé, bevásárolni. New York City.

0: hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük. Közlekedési információk.
2: Telítette Kaposvár útjai, mit agadás, ez pénteken délután egyáltalán nem meglepő. Így van ez már egy ideje, és még egy-két órán keresztül biztos, hogy így lesz. Ahonnan a legnagyobb autósűrűséget jelezték, az a Jutai út, és természetesen a Hajnóci József utca kereszteződése. A Hajnóci képes feltorlódni elég rendesen, de ugyanez érvényes a Füredi úton, és érdekes, hogy nem a ki, hanem inkább a befele jövő utak vannak terve. A Füredi csomópontban is nem mindig sikerül egy zölddel átmenni, és egyen lejjebb a József Attila utca, illetve Dr. Kaposvári György és Berzsenyi utca kereszteződése is meglehetősen telített, a Kontrási csak a szokásos, vagy mindig időnként ellóg a kocsisor egészen a felüljáróig, és persze a kórház környékén is van egy kis tülekedés, nem meg a Szent Imre utcában és a Taljánon is. A körforgalmaknál nem árt az udvariasság és az előrelátás, ugyanez néhány kereszteződésre épp úgy értendő, hát legyünk akkor körültekintőek, akár a Virág utcánál jár valaki, akár pedig a mondhatni folytatás Hársfa utcába, ból szeretne kikanyarodni. Rájuk is legyünk tekintettel.
1: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!

0: legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.
1: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
2: Este 6-kor hírösszefoglaló itt a Rádió Mostban, az a cím, hogy Kaposvári Krónika. Este 7 órakor hírösszefoglaló a Kapos Televízióban. Benne téma, hogy az eddiginél több pénzből gazdálkodhatnak jövőre a megváltozott munkaképességűeket segítő szervezetek, ugye Somogyban is van ilyen nagy foglalkoztató. A hónap végére átadják a Kaposvárt Kaposújlakkal összekötő kerékpárutat. A több mint 1 kilométeres szakasz 90 millió forintba kerül. Fejleszti a koncentrációt, a kézügyességet és a csapatmunkát, ezért legóznak a Liget időskorúak otthonában. Az alkotásokból tegnap nyílt kiállítás is. És lesz majd még egy hírösszefoglaló este 9 órakor itt a Rádió Mostban, előtte pedig még a mutató is hozza az interjúkat, az aktuális napra kész információkat, úgyhogy hírműsorok a tévében és itt nálunk a Rádió Moston is. Na meg jó zene! A folytatásban Green Day, majd Shakira és Tame Impala érkezik.
1: A képes hírösszefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.
0: Kell még egy kis lendület? Délután is Rádió Most FM 91.2.

0: A pillanat a tiéd. Rádió most.
1: Egy kis amerikai különítmény Katy Perry és Timbaland slágere után Doja Cat érkezik, én viszont búcsúzom és köszönöm a figyelmet. Nagyon-nagyon-nagyon kellemes és pihentető pénteket kívánok, hogyha ez az igény, ha valaki mondjuk ma már bulizni indul, vagy kikapcsolódni bármilyen módon is, hát akkor neki kellemes kikapcsolódást kívánok. Én pedig majd érkezem vasárnap reggel, addig is minden jót, és élvezzétek a hétvégét zeneink által is. Sziasztok, viszont hallásra!

0: Reklám.
1: Eljött az ősz legfényesebb éjszakája. Golden Night. Aranyló éjszaka a virágfürdőben. Zenés éjszakai fürdőzés október 10-én szombaton 20 órától DJ volumennel és különleges őszi szauna programokkal. Merülj el az ősz fényeiben. Golden Night. Virágfürdő. Kaposvár.
2: Új autó mellé családi élmények is. Válaszd a Citroën családi hetek ajánlatait. Október 10 és 17 között a Citroën nyílt héten minden új Citroën személyautó megrendeléséhez 4 fős Balloonfly élményjegyet adunk a budapesti Városligetbe. És ez még nem minden. A vásárlók közül egy szerencsés család wellness álom hétvégét nyerhet az AquaWorld Resort Budapestben. Citroën családi hetek. Élmények 4 keréken. Részletek a citroenkaposvár.hu oldalon vagy az à la carte autóházban a Sajja út 5 szám alatt.
1: Minden, ami ingatlan, Bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
2: A Família Optikában a látásé a főszerep. Váltson tökéletes látásra a prémium Hoya multifokális lencsékkel, most 35% kedvezménnyel. Várjuk exkluzív keretkínálatunkkal, a szemvizsgálatot pedig bízza szemész orvosainkra. Família Optika, ahol a szakértelem és a családias légkör találkozik.
3: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák.
4: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
2: Hogy miért a Hírofon? Szakértelem, megbízhatóság, segítőkész kiszolgálás. Új és használt telefonkészülékek, kiegészítők, számítástechnikai eszközök széles választékával várunk. A Honvéd utca 55-ben. Használt telefonbeszámítás a napi legmagasabb áron. Vár a Hírofon a szolgáltatóházban, a DigiVolt helyén.
5: Gazdálkodók, figyelem! Chemical Seed telephely megnyitó október 15-én. Agronómia és műszaki megoldások egy helyen, a vetőmagtól a mezőgazdasági gépekig. Programok, igazi kikapcsolódás, étel, ital és jó hangulat. Ott a helyed. Várunk a Kaposfüredi út 285 szám alatt.
6: Cement, sóder, tégla. Mi is kell még?
7: Ja, tudom már. Térkő, kerítés, cserép. Hűha, van mit beszereznem. Még szerencse, hogy itt a Kapos Épker, ahol széles választék vár az alapoktól egészen a tetőig. És minden van, ami az építkezéshez kell. Kapos Épker, Kaposvár, Raktár utca 25.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
8: A látássérültek mindennapjait ismerhetik meg az érdeklődők a könyvtárban. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány. 17 óra van, köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok. Fogyatékossággal élő fiatalok és felnőttek alkotásai láthatók azon a kiállításon, melynek a Mate Kaposvári Kampusz ad otthont. Az intézmény közleménye szerint a Benned a létra című tárlat a Dombóvári Prezidium Közhasznú Egyesületnek köszönhetően érkezett Kaposvárra. A harmadik alkalommal megszervezett országos vándorkiállítás október végéig látható az egyetem új tanügyi épületének aulájában. Az átlagosnál zajosabbak lehetnek a mindennapok a Kaposvári Pécsi utca környékén lakók számára. A várható megnövekedett zajhatásról a Magyar Cukor ZRT adott ki tájékoztatást. Azt írták, hogy a gyárban már zajlanak az idei kampány előkészületei, melyhez hozzátartozik a cukorgyár kazánégőinek beállítása is. Ez okozhat átmeneti jelentősebb zajhatást, amire vasárnapig reggel 8 és este 6 óra között kell számítaniuk a környék lakóinak. A vállalat az érintettek türelmét és megértését kéri. Szemléletformáló programra várja az érdeklődőket jövő héten a Kaposvári Takács Gyula könyvtár. A közösségi oldalukon megjelent poszt szerint a Láthatatlan Valóság című többnapos rendezvénnyel a látássérült emberek mindennapjait ismerhetik meg az érdeklődők. Az október 12-e és 14-e között zajló programot a Vakok és Gyengéllátók Somogy megyei egyesülete szervezi. Kísérleti jelleggel gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány 1 milliárd forintos keretösszeggel, jelentette be a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkára csütörtökön Budapesten. Gyurkó Szilvia közölte, hogy az alap, túllépve a pénzügyi kártérítésen, lehetőséget ad majd pszichológiai, egészségügyi ellátás, jogi támogatás vagy lakhatási segítség igénybevételére. Hozzátette, az alapszolgáltatásaiból azok a 18 év feletti emberek részesülhetnek, akik akár egyetlen napot is eltöltöttek a magyar gyermekvédelmi rendszerben. Országos szinten emelkedett az elmúlt héten a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, tudatta honlapján a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Azt írták, hogy a több hete pozitív eredményt mutató helyszínek közül emelkedést tapasztaltak Budapesten és annak agglomerációjában, valamint Békéscsabán, Pécsett, Szegeden, Szolnokon és Tatabányán. A közleményben megjegyezték, hogy az örökítő anyag koncentrációja Zalaegerszeg, Szolnok, Szeged, valamint Budapest egyes régióinak mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt. A szakemberek szerint a szennyvízminták alapján a következő időszakban a koronavírus fertőzések számának emelkedése várható.
0: Időjárás jelentés.
8: Az esti órákban is felhős marad az ég, jelentős mennyiségű csapadékra azonban nem számíthatunk. Gyenge lesz a keleti-délkeleti szél. Holnap újra több felhő érkezik fölénk, eső, zápor kialakulására mindenütt számítani kell. A hőmérséklet hajnalban 9, még holnap napközben 18 fok körül alakul.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Zenék folyamatosan, megállás nélkül. Csak most. Zenemaraton. Rádió most. I took the long road across the ocean.

0: hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

Zenék folyamatosan, megállás nélkül. A 91.2-n. Caught my heart about one, two times. Don't need to question the reason I'm yours.

0: műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Íz Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Kedvenc zenéiddel!
2: Music, music!
0: A pillanat! A tiéd!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.

A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Kell még egy kis lendület? Délután is. Rádió. Most. FM 91.2.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe merül

0: Reklám.
1: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, hozzám, Mangó, Pupák.
0: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk. Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
2: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok. 2026. október 9-e péntek este 6 óra van. Önök a Rádió Most helyi hír összefoglalóját hallják. Ismét a családfa kutatás a téma. Közkívánatra újra elindult a családfa és családtörténet kutató előadás sorozat a Somogy megyei levéltárban. A program idén is nagy érdeklődés mellett zajlik. Az esemény megnyitóján Pintér Rómeó alpolgármester azt mondta, az előadások résztvevői olyan készségeket sajátíthatnak el, melyek a segítségükre lesznek abban, hogy megismerjék őseik történetét, és ezzel a saját életük eddig nem ismert részleteibe is betekintést nyerhessenek. Hozzátette, külön öröm, hogy a kaposváriak saját családjaik múltjának felfedezése mellett az intézményben őrzött dokumentumokkal is megismerkedhetnek, hiszen a dokumentumok mögött emberi sorsok, családi történetek és közös múltunk emlékei rejlenek. Az érdeklődők még két alkalommal találkozhatnak az előadókkal, legközelebb október 13-án, majd pedig október 20-án lesznek előadások a Levéltár konferencia termében. Tárlat nyílt a LEGO építő nagyik munkáiból. Két újabb darabbal gyarapodott a kaposvári LEGO építő nagyik gyűjteménye, a polgármester is színes építőkockákkal lepte meg a közösséget. A Liget idős otthon lakói a közelmúltban azzal tettek szert hírnévre, hogy a különleges hobbiukról készült videók bejárták a közösségi médiát. A közös alkotás Dittmann Anna Mária gyógypedagógus és foglalkozásvezető kezdeményezésére indult el, most pedig tárlat nyílt az otthon lakóinak műveiből. A kiállítás megnyitóján Szita Károly polgármester köszönetet mondott a LEGO építő nagyiknak azért, hogy alkotásaikkal és kezdeményezésükkel jó példát mutatnak. A városvezető nem érkezett üres kézzel, két újabb doboznyi, több ezer darabból álló legóval lepte meg a közösség tagjait, akik így már az eddig hiányzó tulipáncsokrot, valamint a bonszájt is összerakhatják. Tehetség és alkotás a középpontban. Különleges kiállításnak ad otthont a Mate Kaposvári Kampusz. Az intézmény közleménye szerint a Benned a Létra című tárlaton fogyatékossággal élő fiatalok és felnőttek alkotásait tekinthetik meg az érdeklődők. A Dombóvári Prezidium Közhasznú Egyesület harmadik alkalommal szervezte meg az országos vándorkiállítást, amely nem csak a kreativitásról és az önkifejezésről szól, hanem az elfogadásról, a közösségről és az értékteremtésről is. A tárlat a hónap végéig látható az egyetem új tanügyi épületének aulájában. Ma még lehet jelentkezni. Éjfélig még lehet jelentkezni a Csikibe. A Kaposvári Teátrum a Valahol Európában című előadás még betöltetlen fiú gyerek szerepeire keres 6 és 13 év közötti jól éneklő, jó mozgású fiúkat. Akik szívesen kipróbálnák magukat a színpadon, ma még leadhatják a jelentkezésüket, a pót meghallgatást pedig vasárnap délután 1 és 3 óra között tartják. A jelentkezőktől egy vers és egy dal előadását várják, a továbbjutók pedig vasárnap délután 3 órától workshopon vehetnek részt. Láthatatlan valóság a könyvtárban. Milyen a világ, ha nem a szemünkkel fedezzük fel? Erre kaphatnak választ az érdeklődők azon a szemléletformáló programon, amit a jövő héten tart a kaposvári Takács Gyula könyvtár. A közösségi oldalukon megjelent poszt szerint a Láthatatlan Valóság című többnapos rendezvényen a résztvevők a látássérült emberek mindennapjait ismerhetik meg. Az október 12-e és 14-e között zajló ingyenes programot a Vakok és Gyengénlátók Somogy megyei egyesülete szervezi. A könyvtár felhívja a figyelmet arra, hogy a csoportok részvétele előzetes regisztrációhoz kötött. A hétvégéig tart a zaj. Vasárnapig valamivel zajosabbak lehetnek a mindennapok a kaposvári Pécsi utca környékén lakók számára. A várható megnövekedett zajhatásról a Magyar Cukor ZRT adott ki tájékoztatást. Azt írták, hogy a gyárban már zajlanak az idei kampány előkészületei, amelyhez hozzátartozik a cukorgyár kazánégőinek beállítása is. Ez okozhat átmeneti jelentősebb zajhatást, amire vasárnapig reggel 8 és este 6 óra között kell számítaniuk a környék lakóinak. A vállalat hangsúlyozta, hogy a hangterheléssel járó tevékenységet úgy végzik, hogy a gyár környezetében élőket a lehető legkevésbé zavarják. A cég türelmet és megértést kér a környékbeliektől. Zárva lesz a Ripple Villa. Átmenetileg nem látogatható jövő héttől a Riprónai Villa épülete. Erről adott tájékoztatást a közösségi oldalán a Riprónai Múzeum. Azt írták, hogy a villa épülete október 13-ától, azaz 2-től tart zárva. A közleményben hozzátették, hogy a műterem és a látogatóközpont munkatársai továbbra is várják az érdeklődőket. Szaturnusz a távcsőben. Különleges csillagászati élményre, kora esti Szaturnusz-lesre hívják az érdeklődőket a Zselici Csillagpark munkatársai. A Kaposvár mellett található planetáriumban holnap viszonylag korán, már 18 óra 45 perctől várják a családokat, akik megnézhetik, hogy milyen az őszi égbolt ott, ahol a fényszennyezés nem tünteti el a csillagokat. A 6 éves kortól ajánlott programon derült időben távcsővel lehet megfigyelni a Szaturnuszt, de borúsabb égbolt esetén is lesz mit nézni, planetáriumi bemutatót és filmvetítést is tartanak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Ezt a Zselici Csillagpark elérhetőségein lehet megtenni, e-mailben, telefonon vagy messenger üzenetben. A krónika végén pedig néhány helyi vonatkozású sporthír. Az újabb pontszerzés a cél. A kaposvári közönség előtt folytatja a bajnokságot a Rákóczi. A zöldfehérek az MB3 délnyugati csoportjának 11. fordulójában az Iváncsa KSE csapatát látják vendégül holnap. Az összecsapás 13 órakor kezdődik. A somogyi csapat jól kezdte a bajnokságot, jelenleg a tabella második helyén állnak. A vendég Iváncsa az 5. pozícióból várhatja az összecsapást. A Rákóczi szurkolói a jövő hétvégén is hazai meccsnek örülhetnek. Október 17-én a Sárbogárdese lesz az ellenfél. Új játékos mutatkozik be a szezonnyitón. Frissen érkező játékossal kezdte a szezont a kaposvári női röplabda csapat. A KHG KNRC a közösségi oldalán számolt be arról, hogy egy új taggal bővült a csapat az idei szezonra. A 184 cm magas, jobbkezes Giovanna Rodriguez is csatlakozott a klub játékosaihoz. A 22 éves brazil szélsőütő Kaposváron kezdi légiós karrierjét. Bemutatkozását már most is meg lehet tekinteni, a KHG KNRC ugyanis ezekben a percekben a Fátum Nyíregyháza ellen vívja a 2026-27-es szezon első mérkőzését a Kaposvár arénában. Győzelemre hajtanak a kosarasok. A kaposvári közönség előtt folytatja a szezont holnap a kosárlabda csapat. A Kométa KVG Kaposvári KK játékosai az NB1 A-csoportos férfi kosárlabda bajnokság harmadik fordulójában a debrecenieket fogadják a Kaposvár arénában. A kaposváriak eddig hibátlan teljesítménnyel menetelnek a bajnokságban, a csapat pedig ezúttal is győzelemmel szeretné megörvendeztetni a szurkolókat. Erre meg is van minden esély, hiszen az előző kiírásban a két csapat 7-szer is találkozott egymással, és mindegyik ütközet végén a somogyiak ünnepelhettek. A Kométa KVG Kaposvári KK Deac összecsapás holnap este 6 órakor kezdődik majd.
3: Ez volt a Kaposvári Krónika.
4: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
5: Időjárás jelentés.
2: Az esti órákban is felhős marad az ég, jelentős mennyiségű csapadékra azonban nem számíthatunk. Gyenge lesz a keleti-délkeleti szél. Holnap újra több felhő érkezik fölénk, eső, zápor kialakulására mindenütt számítani kell. A hőmérséklet hajnalban 9, még holnap napközben 18 fok körül alakul.
5: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most. Let's go.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

voltunk, összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jók, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam. A másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben, visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

és meg is volt. Ha eljutok addig, hogy újnak éljen meg a sokadik randit, vágyak, teraszok, kigombolt napok. Ha eltűnök, te tudod hol vagy, csak hajtok az úton. Néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. A polgármester is meglátogatta a kaposvári legóépítő nagyikat. A Liget idős otthon lakói a közelmúltban azzal tettek szert hírnévre, hogy a különleges hobbiukról készült videók bejárták a közösségi médiát. A közös alkotás Dittmann Anna Mária gyógypedagógus és foglalkozásvezető kezdeményezésére indult el, most pedig tárlat nyílt az otthon lakóinak műveiből. A kiállítás megnyitóján Szita Károly polgármester köszönetet mondott a legóépítő nagyiknak azért, hogy alkotásaikkal és kezdeményezésükkel jó példát mutatnak. A városvezető nem érkezett üres kézzel, két újabb doboznyi, több ezer darabból álló legóval lepte meg a közösség tagjait. Kora esti Szaturnusz lesre hívják az érdeklődőket a Zselici Csillagpark munkatársai. A Kaposvár mellett található planetáriumban holnap viszonylag korán, már este 6:45-től várják a családokat, akik megnézhetik, hogy milyen az őszi égbolt ott, ahol a fényszennyezés nem tünteti el a csillagokat. A 6 éves kortól ajánlott programon derült időben távcsővel lehet megfigyelni a Szaturnuszt, de borúsabb égbolt esetén is lesz mit nézni, planetáriumi bemutatót és filmvetítést is tartanak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, ezt a Zselici Csillagpark elérhetőségein lehet megtenni. A csapadék hiány és az átlagosnál jóval magasabb hőmérséklet hatására országszerte drasztikusan csökkent a talaj nedvesség tartalma. A Hungaromet közlése szerint az áprilistól szeptemberig tartó időszak legnagyobb részében az ország területének legalább 30%-án állt fenn közepes aszály. Augusztus végére súlyosbodott a helyzet, a mezőgazdasági aszályszint ekkorra már az ország területének felén elérte a súlyos kategóriát. A szakemberek hangsúlyozták, hogy a jelenlegi aszály nem csak az idei évre korlátozódik, hanem hosszabb távú folyamat eredménye. Drónokkal gyorsítja a csomagkézbesítést Kína nehezen megközelíthető falvaiban egy logisztikai vállalat. A nagyrészt dombvidéki Cecsung járásban már több mint 130 falut kapcsoltak be a hálózatba, ezt az év végéig a háromszorosára növelik. A drónjáratok egyelőre üresen térnek vissza a falvakból, de a vállalat már azzal is kísérletezik, hogy a visszaúton helyi terményeket, gyümölcsöt, zöldséget, különféle élelmiszereket szállítson a légieszközökkel. A drónos szállítás teljes költsége csomagonként jelenleg mintegy 6 yuan, azaz körülbelül 300 forint. Végül pedig egy helyi vonatkozású sporthír. Hazai pályán folytatja a Rákóczi. A kaposvári focisták az MB3 délnyugati csoportjának 11. fordulójában az Iváncsa KSE csapatát látják vendégül holnap. A somogyi csapat jól kezdte a bajnokságot, jelenleg a tabella második helyén állnak. A vendég Iváncsa az 5. pozícióból várhatja az összecsapást. A kaposvári Rákóczi Iváncsa KSE meccs holnap 13 órakor kezdődik a Rákóczi stadionban.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti órákban is felhős marad az ég, jelentős mennyiségű csapadékra azonban nem számíthatunk. Gyenge lesz a keleti-délkeleti szél. Holnap újra több felhő érkezik fölénk, eső, zápor kialakulására mindenütt számítani kell. A hőmérséklet hajnalban 9, még holnap napközben 18 fok körül alakul.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Spotify. Műsorajánló.
1: A 20 a csúcson támogatója a K Központ Rendezvényház. Az október 11-i Legyen Hó című mesekoncert és az október 30-ai Nagy Bogi koncert szervezője. K Központ. Élmények otthona.
0: Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla! Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Jó estét kívánok! 2026. október 9-e péntek este 8 óra van. Ez itt a Mutató közszolgálati interjú műsor. Köszöntöm hallgatóinkat, én Györfi Betta vagyok. Ma este 6 interjúval készültünk a VOSZ, az iskolák, a mezőgazdaság és a Balaton háza tájékáról, illetve városunk történelmi múltjáról. Hangerőt felkezdünk! Zajlik a szavazás a Somogy megyei Prima jelöltekre. Erről és egyéb VOSZ információkról beszélgetett Csizmadia Gáborral, a Vállalkozók Országos Szövetsége Somogy megyei elnökével, Keszthelyi Tibor.
2: Gábor, mindig most is aktualitásokkal érkeztél a VOSZ háza tájékáról. Honnan kezdjük? Szerintem egy kicsit menjünk vissza a múltba. És kérlek, hogy számolj be arról, hogy milyen események voltak.
3: Hát azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a nyáron bár voltunk kicsit szabadságon, de hogy azért nem unatkoztunk, nagyon sok vállalkozót kerestünk fel személyesen. A VOSZ-nak a 100 nap 100 vállalkozás programja keretében személyesen kerestünk meg vállalkozásokat annak érdekében, hogy felmérjük, kutassuk azt, hogy ki milyen megoldásokkal növelte az elmúlt időszakban a vállalkozásának a hatékonyságát, akár digitalizáció, management, átszervezés, AI használat, vagy egyszerűen bármilyen más megoldás is szóba jöhet. Ugye az a célja ennek, és azért nagyon fontos ez, mert hogy magyar kis- és középvállalkozói szektor jelentős mértékben el van maradva a multinacionális és a nagyvállalati szektornak a hatékonyságához képest, és ahhoz, hogy változzon és eredményesebb legyen és erősebb legyen a magyar KKV szektor, ahhoz téridőugrással jelentős hatékonyságnövelésre van szükség ebben a vállalkozói körben, és ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz segítenünk, edukálnunk kell a vállalkozásokat, és ez azt gondoljuk és hisszük, hogy nem egy tudományos alapon, hanem kézzelfogható jó gyakorlatokat kell adjunk a vállalkozóknak.
2: Kivetted a számból a szót, pontosan ezt a szó összetételt ízlelgettem, hogy tehát egy konkrétan helyi jó példákat kerestetek.
3: Így van. Így
2: volt, ugye, van.
3: Van, szuper. Abszolút. Összesen az országban közel 150 vállalkozást kerestünk meg. Ezt egybekötöttük forgatásokkal, és valóban lesz ennek további kimenetele is. Egy zárt körű konferenciát szervezünk meghívásos jelleggel, és igyekszünk a vállalkozókat edukálni, aztán lesz ennek még továbbvitele is. És mindeközben a VOSZ a Pannon Egyetem Melveszprémben megalapította a VOSZ tanszéket, mert hogy fontos a vállalkozóknak az informálása, tudás eljuttatása, illetve a hatékony megoldások eljuttatása a vállalkozásokhoz, és ennek részeként a vállalkozói edukációban is aktív szerepet vállalunk, és a VOSZ tanszéken keresztül egyébként csak a VOSZ alapítvánnyal együttműködve tegnap volt itt Kaposváron a Cégtudat program Kaposvári állomása, ahol Balogh Petya beszélt arról, hogy miért fontosak a pénzügyek, és hogyan érdemes ezt megközelíteni egy vállalkozó szemszögéből.
2: Egy nagyon-nagyon jó példa arra, akár ugye tévében is gyakorta lehetett látni, és hát ugye ő az, aki rengeteg startupot támogat, és rengeteg-rengeteg cégben van érdekeltsége, hogy hogyan lehet nulláról elindítani valamit, és akár a csúcsig repíteni. Hadd kérdezek vissza, hogy a Pannon Egyetemen akár a begyűjtött információ, ezeket a bizonyos jó példákat is majd esetleg, ha úgy adódik, esetleg azt át fogják adni a kedves érdeklődőknek, diákságnak? Hát lesz belőlük tananyag?
3: Azt gondolom, hogy igen, tehát hogy szerintem egy egyetem életében egy ilyen aktív gazdasággal való együttműködés, mint a VOSZ-szal való együttműködés, ez mindenképpen érték, és az is a célja ennek, hogy az egyetemi hallgatók életébe is bekerüljön ez. Ez a tudás és ezek a tapasztalatok azért, hogy ők már el tudják kerülni azokat a hibákat, ami mi vállalkozóként keresztül mentünk, miközben építettük a vállalkozásunkat.
2: Egyébként mondtad, hogy lesz majd ennek igaz, hogy zárt körű fóruma, de mik a tapasztalatok, amit el lehet erről mondani, hogy inkább a startupok, ami jó példákkal jártak elő, vagy már régebb óta működő vállalkozásoknak is voltak olyan ötleteik, akár ilyen digitális megoldásaik, amelyek előremutatók?
3: Nem csak a startupok tudnak új dolgokkal előállni egyrészt, és a hatékonyság növelésben sok esetben nem is kell, nem is arra kell gondolni, hogy egy űrtalálmányt talált valaki ki, és ez egy hatalmas innováció, hanem egyszerű dolgok is sokszor nagyon-nagyon sokat segítenek egy vállalkozás hatékony működése szempontjából. igazából, akár csak hogyha egy belső kommunikációt, információ átadást, megfelelő szabályozottságot az adott vezetőknek, vezetők irányába történő delegáció kompetenciáknak a meghatározása is már olyan hatékonyság növelést tud eredményezni egy vállalkozás életében, ami megdöbbentő tud lenni.
2: Aztán, hát nagyon kíváncsi lennék, hogy ez, vagy majd milyen eredménye lesz majd erről számoljunk be. Említetted már, hogy lesz majd ennek is fóruma, meg hát amúgy sem áll meg, főleg az őszi élet nem áll meg a VOSZ-nál. Milyen időpontok vannak előttünk?
3: Amire nagyon készülünk most, október 16-án, jövő héten pénteken, idén 19-e alkalommal adjuk át a Somogyban az év vállalkozója és megyei primadíjakat, és ennek az előkészületei zajlanak nagy erőkkel.
2: Hol tart most a folyamat?
3: Kimentek a meghívók, a meghívottaknak várjuk a regisztrációkat, a prima jelöltek szavazása elindult, a kategória győztes jelöltek kihirdetésre kerültek ezen a héten, hétfőn, és október 12-ig lehet rájuk szavazni. Mindenkit arra bátorítok, hogy a honlapunkon, a somogy.vosz.hu-n a megyei primadíj menüpont alatt a szavazásnál nézze meg a jelölteket, és mindenkinek vérmérséklete megítélése szerint az általa leginkább megfelelő jelöltre adja le a voksát, annak érdekében, hogy ez valóban egy kiváló közönségdíj legyen. Mindemellett a szavazás mellett és a mostani idei évi jelöltek megtekintése mellett arra bátorítok mindenkit, hogy a tanácsadó.somogy@vosz.hu címre juttassa el nekünk azt, akivel kapcsolatban jelölést fogalmazna meg. Azért ezt az e-mail címet ajánlom most itt ebben a jövő évre átvezető időszakban, mert hogy jelenleg nem aktív a prima jelölés felületünk, hiszen ez az idei évben már lezajlott, de a jövő évben évelején természetesen újra nyitjuk a 27-es évre, és az évelejétől aztán mindenki majd a somogy.vosz.hu weboldalon adhatja le jelöléseit is.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Folytatjuk a beszélgetést Csizmadia Gáborral, a VOSZ Somogyi Szervezetének vezetőjével.
2: Ugye a közönség szavazatokon, díjakon felül megvannak a kategória győztesek is már. A grémium döntött, viszont ez akkor még nem nyilvános.
3: Pontosan ez kategória győztes jelöltek közül, hogy kik lesznek a díjazottak ezt a rendezvény az esemény előtt.
2: Mennyi nominált volt összesen? Tehát amikor összeültetek és átnéztétek?
3: 23-24 jelöltből választottunk. Természetesen nem volt minden kategóriában összesen, ugye Prima, igen, 10 kategória van a Prima alapítvány alapszabálya szerint. Összesen 6 kategóriában találtunk érdemleges jelölteket, és közöttük is bizonyos kategóriákban nagyon komoly vita alakult ki a zsűriben, hogy ki legyen ez a kategória győztes jelölt, akit publikálunk.
2: Ebből is az látszik, hogy olyan fontos emberekről van szó, akik hát mondjuk úgy, hogy egy szóval tényezők.
3: Abszolút mindannyian, én azt gondolom, hogy kiemelkedőt alkottak a saját területükön, és kiválóságok és példák lehetnek a társadalom számára.
2: De meg volt akkor a közmegegyezés, ott a bizottságban végül is meg lett.
3: Igen, és ugye 6 fős a zsűri, és kvázi akár döntetlen is lehet, de addig az a közöttünk kimondott szabály, bár én csak szereplőként nem veszek részt, tehát nem adok le szavazatot a kategória győztes jelöltre, de hogy abszolút a zsűri döntése ez, de mindig addig beszélik át a zsűritagok egy-egy jelöltek kapcsolatban a véleményüket, amíg konszenzus nincsen.
2: És akkor ott vannak még a vállalkozók, a vállalkozói díj.
3: Így van, egy nagyon fontos esemény, azt gondolom, hogy nem csak a tudomány, a kultúra szereplőit kell, hogy elismerjük és díjazzuk, hanem a vállalkozókat is, hiszen a vállalkozók azok, akik kitalálnak valamit, kockáztatják a saját vagyonukat, vagy akár
2: mindent.
3: Igen. És megtesznek aztán mindent azért, hogy megvalósítsák az ötletüket. És ennek az ötlet megvalósításnak a során azért tegyük hozzá, hogy sokan elbuknak.
2: Persze.
3: És hát ugye a sikeres és sikertelen vállalkozót az különbözteti meg, hogy a sikeres egyel többször felállt. Nem az, hogy ő neki elsőre bejött, tegyük hozzá. És ezen az úton én azt gondolom, hogy mi vállalkozók munkát, megélhetést, egzisztenciát adunk embereknek, családoknak, és hát a magyar KKV szektor a magyar GDP termelés szempontjából egy nagyon erős szektor, és kell is, hogy erősödjön a jövőben.
2: Somogyi erős?
3: Somogyban nagyon sok vállalkozás van, sajnos Somogyban az jellemző, hogy nagyon sok a mikrovállalkozás a vállalkozók között, ami annak köszönhető, hogy kvázi önfoglalkoztató, fodrász, műkörmös, tanácsadó, biztosítási szakértő, stb. De ugyanakkor vannak nagyon értékes vállalkozások itt a megyében, olyan vállalkozások, akik a maga nemében, akár országos viszonylatban is kiemelkedők a saját területükön, iparágukban, sőt van olyan, amelyik világviszonylatban is egész Európában meghatározó szerepet tölt be.
2: Egy-egy ilyen értékelés, és miután valaki így úgymond ki van emelve, mindig interjúzunk vele, és hát én is egyik álmodul a másikba estem ezen interjúk alkalmával, hogy itt él a szomszédban, ebben a megyében gyakorlatilag, és hogy nem is hallottam róla, és hogy nem is tudtam, mert hogy igen, nem egy olyan mértékű dolgot készít, csinál, szolgáltat, ami tényleg a párját ritkítja, szóval számomra is mindig nagyon pozitív és megdöbbentő. Akkor van még ilyen vállalkozás jelleg szerint Somogyban?
3: Van, és szerintem sok olyan van, és lévén, ahogy fejlődnek ezek a vállalkozások, mindig lesz olyan, azt gondolom, minden évben, akit tényleg méltán tudunk példaként állítani a többi vállalkozás számára.
2: És akkor ennek az útnak a végén is lesz akkor, hogy most egy megálló, nem is az út vége, hanem egy megálló ezzel az elismeréssel.
3: Így van, egy ünneplés és egy díjátadó gála.
2: Aztán egy vesző, és jöhet a következő év már.
3: Igen, igen.
2: Csizmadia Gábor, köszönöm szépen.
3: Köszönöm én is.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.

0: vagy a nagy iskola iránti várakozás ellenére nem feltétlenül boldogan járnak a gyerekek az iskolába, akkor ne essenek kétségbe a szülők, hanem adjanak az elsős gyerekek szülei és egy kicsi időt a gyerekeiknek arra, hogy megszokják ezt a teljesen új helyzetet.
1: Ez egyben azt is jelenti, hogy egy 6 éves gyereknek elég leterhelő az iskola, és nem kell mondjuk még 6 évesen, 7 évesen külön órákra járnia.
0: Ez abszolút így van. Nekem a külön órák egyébként is ilyen nagyon nagy kérdést jelentenek pszichológus szakemberként, és teljesen természetesen tisztában vagyok vele, meg szülőként is tisztában vagyok vele, hogy vannak olyan helyzetek, amikor ez elengedhetetlen, amikor a gyereknek plusz segítségre van szüksége, vagy amikor valamilyen területen esetleg nagyon tehetséges, és ott plusz gazdagításra van szüksége, de ennek semmiképpen nem ideje az első osztály, sőt az alsó tagozatban is nagyon óvatosan kell ezekkel bánni. Talán érdemes először körbenézni az iskolai szakköröknek a kínálatában, és akkor az iskolai szervezési keretek között pluszokat vállalni a gyerekeknek, de az iskolán kívüli különórák, különösen alsó tagozatban, az én véleményem szerint tényleg csak a lehető legszükségesebb esetben szükségesek, amikor mondjuk egy olyan tanulási nehézsége vagy zavara van a gyereknek, aminél elengedhetetlen mondjuk egy fejlesztőpedagógus bevonása, vagy olyan elmaradások hosszabb betegség, vagy valami miatt, ami miatt ez fontos lehet, de bőven ráérünk a felső tagozatban is, akkor, amikor már a gyerek saját érdeklődése kialakul, most itt a tanulási különórákra gondolva, ezeket a különórákat bevetni. Nyilván a sport egy másik kérdés, azt tudom, látom és hallom a szülőktől is, hogy nagyon sok kisgyereknek, az elsős másodikasnak is, főleg, hogyha ebben esetleg korábbi élménye is van, valamilyen sport tekintetében nagyon sokat számít, akár feszültség, levezetés, mozgás, elfáradás szempontjából, hogyha a sport benne marad az életében, tehát ez egy kicsit másik kategória, mint a tanuláshoz kapcsolódó különórák. Nyilván ez a szülő is a gyerek döntése, hogy ezeket milyen intenzitással csinálja, akár egy elsős, másodikas kisgyerek is az iskolai idő mellett, de alapvetően én azt gondolom, hogy ebben az időszakban a legnagyobb szüksége a gyerekeknek a pihenésre, a regenerálódásra és a szabad játékra van az óvodából iskolába való átmenet időszakában, szóval ezekre van a legnagyobb szüksége délután. Sétákra most még gyönyörű, szép, napsütéses idő van, együtt töltött közös játékidőre, és olyan pihenésre, amiben egy kisgyerek fel tud töltődni, ez most biztos, hogy kiemelten fontos.
1: Tehetséggondozás vagy felzárkóztatás szakemberként miben hisz abban, hogy a jó képességeket kell erősíteni a gyerekben, vagy inkább a gyengébeket kell felhúzni? Hosszabb távon mi éri meg?
0: Hát mind a kettő fontos. Én azt gondolom, gyógypedagógusként, fejlesztő szakemberként, meg pszichológusként is, hogy először is ismerni kell a gyermeket, ezt szakemberként is gondolom, és szülőként is az erősségeit és a támogatandó területeit is. Azt gondoljuk, vagy azt mondjuk, gyógypedagógusként arra építünk, ami meglévő képessége a gyereknek, akár erőssége. Ebből a szempontból érdemes ezt az erősséget erősíteni, de természetesen nem lehet elhagyni azokat a területeket, amikben nehézségek vannak. Szóval valahogy a kettőben kell az egyensúlyt meg. Talán én nagyon-nagyon hasznos dolognak gondolom azt, hogyha van egy olyan területe a különböző nehézségekkel, mondjuk tanulási nehézségekkel küzdő gyereknek, hogy konkrét példát is mondjak, mondjuk van egy mondjuk matematikai tantárgy területén megjelenő nehézsége egy gyermeknek, azonban például rendkívül jó a zenei tehetsége, vagy bár ezek sokszor összefüggenek, de nem mindig és nem kizárólag, vagy nagyon jó a nyelv tehetsége a gyereknek, akkor érdemes ezt a gazdagító dolgot beiktatni az életébe, hogy legyen sikerélménye azon a területen, amiben természetes tehetsége van, ezt lehet és érdemes tehetséggondozás keretében gazdagítani, de nem szabad elfeledkezni arról, hogy abban, amiben kicsit kisebb az önbizalma, kevesebb a motivációja, azonban rendkívül szükséges ahhoz, hogy előre tudjon haladni az iskolai vagy az életpályás során, azt a területet is muszáj egy picit megerősíteni. Legjobb, hogyha ezt a kettőt valahogy kombinálni lehet. Nem tudom, hogy a zene és a matek terén ez hogyan működhet, de a két területet egyensúlyba hozva, és nem túlterhelve a gyereket érdemes beiktatni az ő életébe. És akkor, ha már a nem túlterhelésnél tartok, szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy folyamatosan egy szülőnek monitoroznia kell a gyerekét abban, hogy mennyire fárad el, akár ebben a kettő dologban, a tehetséggondozásban, gazdagításban és a nehézségekben való megtámogatásban, és mindig súlyozni kell, és nem baj, hogyha ebben változtatásra kényszerül a szülő, hogy mondjuk egy korábban megkezdett tevékenységet abba hagynak, mert abban az időszakban túl sok energiát és időt veszel a gyerektől, és nem létfontosságú, akkor érdemes szüneteltetni, vagy akár abba hagyni egy-egy tevékenységet, és azt fókuszba helyezni, amit nagyon muszáj. Tehát akár egy időre a gazdag

0: biztosító, tehetséget segítő programokat, bár tudom, hogy ez nagyon nehéz, hiszen abban van sikerélmény a gyereknek abba adni, hogyha éppen nagyobb támogatásra van szüksége azokon a területeken, ahol kisebb vagy nagyobb elmaradással küzd. Szóval, hogy mérlegelni, gyereket ismerve döntéseket hozni szerintem nagyon fontos szülői feladat.
1: Mostanában nagyon sokat hallani az iskolai erőszakról, amely nagyon sokáig vagy nagyon hosszú ideig rejtve marad a szülők előtt, hisz erről nem szívesen beszélnek otthon nyilván a gyerekek. Melyek azok a jelek, amelyek esetén gyanakodni kell a szülőnek, hogy esetleg valami nincsen rendben a kortárs kapcsolatokkal?
0: Ami nagyon-nagyon fontos, hogy amikor történik valami ilyesmi egy kisgyerekkel, akkor mindig nagyon markáns viselkedés változásokat lehet megfigyelni. Tehát mondjuk az addig boldogan iskolába járó gyerek reggelente nehezebben kell fel, nehezebben indul el, nem szívesen megy be az iskolába, de nem ad magyarázatot különösebben arra, hogy ez miért van. Az addig jó tanuló gyereknek romlik a tanulási teljesítménye, az addig könnyen barátkozó gyerek visszahúzódóbbá válik. Az evése, alvása megváltozhat, vagy sokkal többet, vagy sokkal kevesebbet eszik, alszik, mint a korábbi időszakban. Tehát ezek mindenképpen arra utaló jelek lehetnek, hogy valami történt. Nyilván, hogyha könnyebben elsírja magát a gyerek, vagy érzékenyebbé válik, akkor is érdemes kutakodni abban, hogy hogyan van esetleg az osztálytársaival, vagy történik-e vele valami az iskolában. Nem kell feltétlenül olyan jelekre gondolni, amik nagyon látványosak, pont ettől nagyon nehéz felfedezni azt, hogyha történet ilyen a háttérben, tehát nem feltétlenül az történik, hogy eltépett táskával jön haza egy gyerek, vagy folyton a zseppénze fogy el, mert hogy valakinek adnia kell a pénzéből, tehát nem feltétlenül vannak ennek ilyen látható jelei, hanem sokkal inkább a viselkedés visszahúzódásában és a kortárs kapcsolatokkal való kapcsolatnak a csökkenésében jelenhet ez meg, és nyilván, hogyha valamilyen jelet látunk a gyerekünkön, akkor azért érdemes megkérdezni őt is, esetleg az osztályfőnököt, tanítót, hogy tapasztalt-e valamit az osztály vagy az iskolai helyzetben, ami miatt esetleg a gyerekünkkel előfordulhatott valamilyen bántalmazás vagy bullying helyzet. Tehát ez nagyon nehéz a szülői oldalról észrevenni, de nagy segítségünkre lehetnek egyébként a kis korábbi barátok, osztálytársak, az ő szülék, illetve a pedagógusok, akik azért otthonnak a gyerekekkel az iskolai szituációban, míg ha nem is mindig, de ők is láthatják és megerősíthetik, vagy megcáfolhatják azt a viselkedést, változást, amit a szülő észlel. Tehát, hogyha a gyerekből nem sikerül információkat kiszedni, akkor próbáljuk meg kerülő úton információkhoz jutni, elsőként természetesen a pedagógustól, aztán esetleg azoktól a szülőktől, akikkel jó kapcsolatot ápolunk, és onnan begyűjteni információkat, hogy mit lát az ő gyerekük, hogy mi történik a mi gyerekünkkel az iskolában. De nem könnyű a bullying helyzeteket nyakon csípni.
2: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.

0: Szolgáltató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Több gazda is arról panaszkodott, hogy elszaporodtak a mezei rágcsálók. Ezt gradációnak nevezik, amikor egy állatfaj populáció nagysága nagy mértékben meghaladja az átlagos értéket. Az egyedsűrűség növekedése hirtelen következik be, majd egy csúcsérték elérése után hirtelen egyedszám csökkenést tapasztalhatunk majd, nyugtatnak a szakemberek. A témáról Bátori Gyöngyvér készített összefoglalót.
2: Sokat hallunk ugye arról, hogy a mezei pocokállomány túlszaporodott, de beszéljünk egy kicsit a gradációról, hogy miért alakul ki. Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani Egyesület szóvivőjét kérdezem.
3: Ha megnézzük mondjuk egy kis rágcsáló állomány, mondjuk a magyarországi mezei pocok állományt 10 éves időintervallumban, akkor egy olyasmi grafikont kapunk, mint felnagyítva a fűrésznek a foga. Tehát elindul egy átlagos szintől a kis rágcsáló állomány, és akkor kedvező környezeti feltételek közepette, tehát mondjuk száraz volt a tél és a tavasz, a járataikat nem öntötte el a víz, ugyanakkor kedvezően sok táplálék volt tavasszal és nyáron. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok kölyök megmarad, drámai sebességgel elkezd szaporodni az állomány. Tehát az átlagtól elindul az állomány fölfelé. És erre a grafikonra rá lehet tenni egy vékony piros vonalat, hogy ez a területnek az eltartó képessége. Általában, ugye normál esetben, az ökológia törvényei alapján egy-egy adott fajnak az állomány nagysága nem lépi túl a terület eltartó képességét, mert hogy akkor az ugye nem működik. Ahogy a pocokállomány elkezd megszaladni, és hihetetlen mennyiségben szaporodnak, ugye egy kis rágcsáló megszületett kölyök mondjuk 3 hét múlva már ugyanúgy almot tud vetni, és egy évben itt 3-4-5-öt. Nagyon gyorsan átlépi a terület eltartó képességét, és amikor ez elér egy bizonyos szintet, és egy bizonyos időt, akkor egyszerűen elfogy a táplálék. Akkor összeomlik az állomány, ami majdnem nulla szintig leviszi az állományt.
2: Manapság ugye a rágcsálók ellen különböző kemikáliákkal védekeznek a gazdák, de lenne ennek valamilyen természetesebb módja is, hiszen sokszor például a Nébik is felhívja a figyelmet arra, hogy a nem megfelelő védekezés az komoly károkat tud okozni a környezetben, illetve a ragadozó madárállományban is.
3: Hogyha mondjuk egy természeti környezetben gradációs csúcs alakul ki, akkor erről a ragadozó, illetve a ragadozó életmódot folytató madarak és állatok körében nagyon gyorsan terjed az információ, és mindenki oda megy kis rágcsálót kajálni. Most ami a modern világban óriási gond, hogy a nagyüzemi mezőgazdaság az egy nem fenntartható, mesterséges találmány, hogyha én teljesen természetes környezetet alakítok ki, tehát mindent felszántok, akkor a tájból eltűnik sok száz, mondjuk 1000 növény és állatfaj. Többek között eltűnnek azok az élőlények, amik a potenciális mezőgazdasági kártevő élőlényeket kordában tartanák. Ezért fel kellett találni az agrárkemikáliákat. Nincs olyan szer, ami 100%-ig elpusztítja a kártevőt. Ha marad néhány 10%-nyi kártevő, az az ellene bevetett mérgekhez nagyon gyorsan elkezd alkalmazkodni. Ezért egyre nagyobb dózisú, egyre brutálisabb hatású agrárkemikáliákat kell bevetni. A rágcsáló írtószerek kapcsán a legnagyobb károsult nem a természetvédelem, tehát alapvetően nem a ragadozó madarakat mérgezi meg, mert ez a hatóanyag jellegét tekintve sok kevésbé veszélyes. Itt a legfőbb károsult a vadgazdálkodójéra. Most gondoljunk el, hogy most, amit be akarnak vetni szert, ezek nem szelektív anyagok, az az eljárási előírás, hogy ott, ahol ezt bevetik, akkor ott riasztani kell a vadakat. Na most gondoljon már bele bárki, hogy amikor mondjuk veszélyeztetett a mezei nyúl állomány, hogy azt milyen szinten lehet, vagy az őzeket távol tartani egy olyan helyen, ahol nincs is természetes táplálkozó terület, csak a szántók.
2: Ott pedig közvetlenül érintkezik a méreggel és elpusztul. A ragadozó madarak a pockokat elfogyasztva másodlagos mérgezést szenvedhetnek el, ám ez a szóvivő szerint kevésbé jellemző, hiszen a mérgezett rágcsálók általában a föld alatti járatokban pusztulnak el.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.

0: Kutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Vannak, akik úgy gondolják, hogy a Balaton csak nyáron élvezhető, de dr. Prinzinger Péter, a Visit Balaton 365 NKFT ügyvezető igazgatója nem tartozik közéjük. A szakember rengeteg érvet tud amellett, hogy miért érdemes minden évszakban felkeresni a magyar tengert, hogy melyek ezek, meg tudjuk Széki Éva interjújából.
2: Elindult az őszi szezon a Balatonon, mit jelent ez? Mire számíthatnak a Balatonra látogatók?
3: Ez azt jelenti, hogy a nyári főszezon végével egy új turisztikai szezon, egy őszi turisztikai szezon kezdődött meg, amikor egy másmilyen Balatont találnak a vendégek, másmilyen szolgáltatói kínálatot, de nem kevésbé izgalmas és nem kevésbé szép, mint a nyári. Az alapgondolatunk az az, hogy a Balatontól nem szabad azt várni októberben, mint amit júliusban nyújt, mert nem fogja azt nyújtani. Tehát aki októberben fürdőzésre alkalmas, kellemes hőmérsékletű vizet, napsütést, hekket, sört, lángost keres a tópartján, az valószínűleg csalódni fog. Ehelyett valami egészen mást talál. Gyaloktúrákat, kerékpártúrákat, vitorlázást, lovaglást, gasztronómiai programokat, zenei fesztiválokat, kulturális eseményeket, amelyekhez készítettünk egy weboldalt, ez a visitbalaton365.hu. Ugye ennek a címe is azt üzeni, hogy látogass meg a Balatont az év 365 napján, és ezzel nyitottuk meg tulajdonképpen az őszi kampányunkat. Ebben az időszakban egyébként több mint 1500 szolgáltató várja a vendégeket, tehát nem igaz az a sztereotípia, hogy nem érdemes ősszel a Balatonhoz jönni, mert úgyse is nyitva semmi.
2: A szakemberek régóta szeretnénk 4 évszakossá tenni a Balaton, mennyire nyitottak erre a magyarok, vagy akár a külföldi turisták, vagy a Balaton azért mindig csak a nyarat jelenti számukra.
3: Azt látjuk, hogy az elmúlt években átrendeződött a Balaton kereslete is, meg a kínálata is. Fokozatosan egyébként a globális trendekkel összhangban egyre kevesebb az egyhetes, 10 napos üdülés, és egyre több, gyakoribb és rövidebb utat terveznek a vendégek. Ez igaz a magyarokra is, és a külföldiekre is. Ha megnézzük azt, hogy kik azok, akik az őszi Balatont, a téli Balatont és a tavaszi Balatont felkeresik, akkor azt látjuk, hogy ezek az élménykereső, kíváncsi, felfedező típusú emberek, legyenek azok családosak, egyedülállók, vagy fiatal, vagy középkorú, vagy idősebb párok.
2: A szolgáltatók, a szállásadók mennyire nyitottak arra, hogy a nyáron kívül is nyitva tartsanak?
3: Sokan szokták mondani, hogy meg kell teremteni a 4 évszakos Balatont. Szerintünk nem kell megteremteni, a Balaton régóta 4 évszakos. Ahogy az előbb említettem, 1500 szálláshely, vendéglátóhely és más attrakció várja a vendégeket őszi-téli nyitvatartással. A weboldalunkon ezeket mind megtalálják. Tehát azt lehet mondani, hogy vannak olyan szolgáltatók, jó páran, akik eleve egész éves koncepcióban nyitották a vállalkozásukat, vannak olyanok, akik áttértek, vagy fokozatosan áttérnek az őszi-téli nyitvatartásra, és meg kell mondani, vannak olyan szolgáltatók, akiktől nem is szabad elvárni, hogy nyitva legyenek ősszel, hiszen mondjuk egy olyan vendéglátóhely, amit mondjuk egy házaspár üzemeltet március elejétől szeptember végéig, fél éven keresztül, heti 7 napban, napi 12 órában, teljesen jogos, teljesen érthető hozzáállása részükről, hogy októbertől februárig szeretnék kipihenni magukat, szeretnének a családjukkal foglalkozni, esetleg elutazni, vagy a szükséges karbantartásokat elvégezni. Tehát nem gondoljuk azt, hogy mindenkinek 4 évszakossá kéne válnia, azt viszont gondoljuk, hogy ma már elég gazdag a Balatonnak az egész évben nyitva tartó szolgáltatási kínálata. Az ősz ugye különösen kedvez a kerékpáros turistáknak, hiszen ekkor kellemesebb a hőmérséklet a bringázáshoz, és nincs akkora tömeg, nem kell kerülgetni olyan sok bringást, meg olyan sok gyalogos strandolót. Én mindenkinek azt javaslom, hogy keresse föl a Balatonbike 365 weboldalát, válasszon úti célt, tervezzen magának túrát, vagy válasszon a 70 darab kész túrán közül egyet. Mindenki megtalálja a magának valót, 15-20-30 kilométeres túrák, lapos túrák, emelkedős túrák, mountain bike túrák, családi túrák, mindenféle lesz a kínálatban.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Ma is elindulunk múltbéli sétánkra Kaposvár épületei között, sőt, egynek be is tekintünk a múltjába. Ezúttal az egykori koronaszállót, mai Kapos Hotelt mutatja be önöknek Májerné Bocska Ágnes idegenvezető, aki kérdez Róth Balázsi Hunor.
2: A Kapos Hotel lesz a mai téma, és én ennek nagyon örülök, hogy beszélhetünk róla, mert nem is gondolják a kaposváriak, hogy mennyi történet kapcsolódik hozzá. Ugye meglátjuk ezt az épületet, nem igazán szimpatikus, mármint a kinézete miatt, tehát ezt szeretném hozzátenni. A turisták is mindig megjegyzik, hogy hát ez nem illik ide ebbe a gyönyörű térbe, de hát minden egyes városnak a főterén van egy olyan épület, ami nem feltétlen illik oda, nincs is ezzel semmi baj, hát találunk az épületnek, és akkor valóban gyönyörű teret látjuk. Így van. De nem volt mindig ilyen ez az épület, ugye fekete sas vendéglőként ismerjük ezt annak idején, amikor megépült. Nagyon régóta áll és központi helyet foglal el maga a vendéglő, tehát a fekete sas vendéglő egykor, és mindig kulturális eseményeknek adott otthon. Tehát hol volt akkor még színházunk, hát nem voltak olyan termek, ahol ezeket le lehetett bonyolítani, úgyhogy nem tudom, hogy tudod-e, hogy például 1830. augusztusában a Hamletet itt adták elő. Először.
3: Hát akkor egy igazi kultúrhely volt az itt Kaposváron.
2: Hogyne, és későbbiekben is jelentős volt a rendezvényeiről, mert a helyi értelmiség találkozott itt ebben az épületben. Egyébként azt is írták róla, volt ez a Noszlopi Abba Tihamér nevű újságírónk, aki konkrétan idézem, hogy mit mondott, azt mondta, hogy a dualizmus korában az akkor még sáros, poros, rendezetlen, de gondtalan és vidám, úri kis Kaposvárnak a társadalmi és a kulturális központja volt ez a hely. Hát valóban szerettek ide járni az emberek, és hát ebből az derül ki, hogy akkor boldog békeidőkben élte a fénykorát maga az épület is, és ezt egészen addig egyedül tudta tenni, amíg aztán a Turul és az Erzsébet szálló, amelyikről beszéltünk a múlt alkalommal, fel nem épült. Tehát a századfordulóig megvolt ez a privilégium.
3: És akkor is már ilyen többszintes épület volt, vagy csak egy egyszintes épületről beszélgetünk?
2: Eredetileg egyemeletes épület volt, de nagyon sok funkcióval rendelkezett. Most még az jutott eszemben, hogy pont a Korona utcai oldalán a Löw divatház rendezkedett be, de hát a Korona utca az mindig a kereskedők, és ebből kifolyólag a vásárlók utcája is volt, tehát természetes, hogy oda került. Viszont visszatérve a Kaposra, volt sörcsarnoka, kávézója, az emeleten bálterem, téli kert, és a századforduló után már a villanyvilágítást és az angol WC-t is bevezették, úgyhogy nagyon modern patinásnak számított abban az időben is. Mint ahogy említettem, az értelmiség itt találkozott, és ugye Hamlethez kapcsolódva, akkor szeretném elmondani, hogy a kiegyezés után egy jó 10 évvel, például a Nemzeti Színház híres művésznője Prielle Kornélia is itt lépett fel, nem volt még mindig színházunk, ugye ebben az időben, aztán a századforduló előtt pár évvel Dankó Pista is megjelent, és itt zenélt, illetve énekelt, és erről fel is jegyezték, hogy a kényes kaposvári közönségnek nem igazán tetszett az előadásmód, mert ők el voltak kényeztetve azáltal, hogy valóban igazi művészeket láthattak itt mindenféle szinten. De ha megyünk tovább, és majd Ady Endréig eljutunk, akkor kiderül, hogy valóban el volt kényeztetve a kaposvári közönség. Móra Ferenc is tartott itt például egy felolvasó estet, és Ady is két alkalommal járt Kaposváron, mind a két fellépése, megjelenése, az pontosan ehhez az épülethez kötődik. Először még akkor járt Kaposváron, amikor ő nagyváradi újságíró volt, tehát ő nem volt akkor még híres költő, és hát újságíróként egy színi előadást jött tudósítani. Most ismerjük az életét, tudjuk, hogy hajkurázta a színésznőket, tehát konkrétan ez ügyben érkezett akkor is ide. A színi előadás a Kaposhoz kötődött, az egykori koronaszállóhoz kötődött, és így került Ady emiatt Kaposvára. Második alkalommal viszont már 1909-ben vagyunk, de még mindig nincs színházunk, őszínházunk, tehát megint csak az egykori koronának a nagy termét kellett igénybe venni. Akkor viszont már meghívásra érkezett, felkérték, hogy a saját verseiből tartson egy felolvasó estet. Tele volt a Korona, ugye a kaposváriakkal, azt írta az újság a Somogyország, hogy nagyon zajos felolvasó estet tartott, a kaposváriak imádták az ő verseit. Na ekkor volt ott Riprónai a sorok között, és a leírások szerint kivárt kapta az összes gratulációt, a legvégén odament. Ők egyszer találkoztak már Párizsban, de nem volt olyan szoros az ismeretségük, úgyhogy most akkor, idézőjelben mondom, megismerkedtek. Lipronay meghívta Adit magához a villába, és Adi egy éjszakát ott töltött nála.
3: Hát akkor ezt a találkozást örökíti meg az a szobor, pontosan, ami ott az egykori koronaszálló közelében található.
2: Így
3: az Adi
2: az
3: utcában.
2: Adi Endre utcában látható Gera Katalin alkotás, az pont ezt a különleges találkozást örökíti meg.
3: Kedves hallgatók, Áginak még nagyon sok mesélnivalója van, úgyhogy én azt mondom, hogy maradjunk majd egy hét múlva is a koronaszállónál. Neked köszönöm szépen, Ági.
1: Műsorunk a végéhez ért, a következő kedden este 8 órakor lesz majd. Akkor valamiről szívesen hallanának, írják meg nekünk az info@radiomost.hu e-mail címre. A lehetőségeink megengedik, feldolgozzuk a témajavaslatokat. Búcsúzom stábunk nevében, Györfi Bettát hallották. További szép estét kívánok!
0: Ez volt a Mutató.
4: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
5: Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak!

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok. 21 óra van. Kérem, hallgassák meg a Rádió Most kaposvári közéleti műsorát. Tehetség és alkotás a középpontban. Különleges kiállításnak ad otthont a Mate Kaposvári Kampusz. Az intézmény közleménye szerint a Benned a Létra című tárlaton fogyatékossággal élő fiatalok és felnőttek alkotásait tekinthetik meg az érdeklődők. A Dombóvári Prezidium Közhasznú Egyesület harmadik alkalommal szervezte meg az országos vándorkiállítást, amely nem csak a kreativitásról és az önkifejezésről szól, hanem az elfogadásról, a közösségről és az értékteremtésről is. A tárlat a hónap végéig látható az egyetem új tanügyi épületének aulájában. Ismét a családfa kutatás a téma. Közkívánatra újra elindult a családfa és családtörténet kutató előadás sorozat a Somogy megyei levéltárban. A program idén is nagy érdeklődés mellett zajlik. Az esemény megnyitóján Pintér Rómeó alpolgármester azt mondta, az előadások résztvevői olyan készségeket sajátíthatnak el, melyek a segítségükre lesznek abban, hogy megismerjék őseik történetét, és ezzel a saját életük eddig nem ismert részleteibe is betekintést nyerhessenek. Hozzátette, külön öröm, hogy a kaposváriak saját családjaik múltjának felfedezése mellett az intézményben őrzött dokumentumokkal is megismerkedhetnek, hiszen a dokumentumok mögött emberi sorsok, családi történetek és közös múltunk emlékei rejlenek. Az érdeklődők még két alkalommal találkozhatnak az előadókkal, legközelebb október 13-án, majd pedig október 20-án lesznek előadások a Levéltár konferencia termében. Tárlat nyílt a LEGO építő nagyik munkáiból. Két újabb darabbal gyarapodott a kaposvári LEGO építő nagyik gyűjteménye. A polgármester is színes építőkockákkal lepte meg a közösséget. A Liget idős otthon lakói a közelmúltban azzal tettek szert hírnévre, hogy a különleges hobbiukról készült videók bejárták a közösségi médiát. A közös alkotás Dittmann Anna Mária gyógypedagógus és foglalkozásvezető kezdeményezésére indult el, most pedig tárlat nyílt az otthon lakóinak műveiből. A kiállítás megnyitóján Szita Károly polgármester köszönetet mondott a LEGO építő nagyiknak azért, hogy alkotásaikkal és kezdeményezésükkel jó példát mutatnak. A városvezető nem érkezett üres kézzel, két újabb doboznyi, több ezer darabból álló legóval lepte meg a közösség tagjait, akik így már az eddig hiányzó tulipáncsokrot, valamint a bonszájt is összerakhatják. Ma még lehet jelentkezni. Éjfélig még lehet jelentkezni a Csikibe. A Kaposvári Teátrum a Valahol Európában című előadás még betöltetlen fiú gyerek szerepeire keres 6 és 13 év közötti jól éneklő, jó mozgású fiúkat. Akik szívesen kipróbálnák magukat a színpadon, ma még leadhatják a jelentkezésüket, a pótmeghallgatást pedig vasárnap délután 1 és 3 óra között tartják. A jelentkezőktől egy vers és egy dal előadását várják, a továbbjutók pedig vasárnap délután 3 órától workshopon vehetnek részt. A hétvégéig tart a zaj. Vasárnapig valamivel zajosabbak lehetnek a mindennapok a kaposvári Pécsi utca környékén lakók számára. A várható megnövekedett zajhatásról a Magyar Cukor ZRT adott ki tájékoztatást. Azt írták, hogy a gyárban már zajlanak az idei kampány előkészületei, amelyhez hozzátartozik a cukorgyár kazánégőinek beállítása is. Ez okozhat átmeneti jelentősebb zajhatást, amire vasárnapig reggel 8 és este 6 óra között kell számítaniuk a környék lakóinak. A vállalat hangsúlyozta, hogy a hangterheléssel járó tevékenységet úgy végzik, hogy a gyár környezetében élőket a lehető legkevésbé zavarják. A cég türelmet és megértést kér a környékbeliektől. Zárva lesz a Ripple Villa. Átmenetileg nem látogatható jövő héttől a Riprónai Villa épülete. Erről adott tájékoztatást a közösségi oldalán a Riprónai Múzeum. Azt írták, hogy a villa épülete október 13-ától, azaz 2-től tart zárva. A közleményben hozzátették, hogy a műterem és a látogatóközpont munkatársai továbbra is várják az érdeklődőket. Láthatatlan valóság a könyvtárban. Milyen a világ, ha nem a szemünkkel fedezzük fel? Erre kaphatnak választ az érdeklődők azon a szemléletformáló programon, amit a jövő héten tart a kaposvári Takács Gyula könyvtár. A közösségi oldalukon megjelent poszt szerint a Láthatatlan Valóság című többnapos rendezvényen a résztvevők a látássérült emberek mindennapjait ismerhetik meg. Az október 12-e és 14-e között zajló ingyenes programot a Vakok és Gyengénlátók Somogy megyei egyesülete szervezi. A könyvtár felhívja a figyelmet arra, hogy a csoportok részvétele előzetes regisztrációhoz kötött. Szaturnusz a távcsőben. Különleges csillagászati élményre, kora esti Szaturnusz lesre hívják az érdeklődőket a Zselici Csillagpark munkatársai. A Kaposvár mellett található planetáriumban holnap viszonylag korán, már 18 óra 45 perctől várják a családokat, akik megnézhetik, hogy milyen az őszi égbolt ott, ahol a fényszennyezés nem tünteti el a csillagokat. A 6 éves kortól ajánlott programon derült időben távcsővel lehet megfigyelni a Szaturnuszt, de borúsabb égbolt esetén is lesz mit nézni, planetáriumi bemutatót és filmvetítést is tartanak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Ezt a Zselici Csillagpark elérhetőségein lehet megtenni, e-mailben, telefonon vagy messenger üzenetben. Közéleti műsorunk végén pedig sport. Győzelemre hajtanak a kosarasok. A kaposvári közönség előtt folytatja a szezont holnap a kosárlabda csapat. A Kométa KVG Kaposvári KK játékosai az NB1 A-csoportos férfi kosárlabda bajnokság harmadik fordulójában a debrecenieket fogadják a Kaposvár arénában. A kaposváriak eddig hibátlan teljesítménnyel menetelnek a bajnokságban, a csapat pedig ezúttal is győzelemmel szeretné megörvendeztetni a szurkolókat. Erre meg is van minden esély, hiszen az előző kiírásban a két csapat 7-szer is találkozott egymással, és mindegyik ütközet végén a somogyiak ünnepelhettek. A Kométa KVG Kaposvári KK Deac összecsapás holnap este 6 órakor kezdődik majd. Az újabb pontszerzés a cél. A kaposvári közönség előtt folytatja a bajnokságot a Rákóczi. A zöldfehérek az MB3 délnyugati csoportjának 11. fordulójában az Iváncsa KSE csapatát látják vendégül holnap. Az összecsapás 13 órakor kezdődik. A somogyi csapat jól kezdte a bajnokságot, jelenleg a tabella második helyén állnak. A vendég Iváncsa az 5. pozícióból várhatja az összecsapást. A Rákóczi szurkolói a jövő hétvégén is hazai meccsnek örülhetnek. Október 17-én a Sárbogárdese lesz az ellenfél.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
2: Időjárás jelentés.
1: Holnap dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de elvétve még kisüthet a nap. Eső, zápor, napközben szorványosan, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. A hajnali órákban 9, délután pedig 18 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: Időjárás jelentést hallottak.
3: A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a Rádió Moston.

Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

Chris Brown. Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a Rádió Moston.

Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston. Venga.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bán Évától hallják. Ebben az esztendőben is nagy érdeklődés mellett indított családfa és családtörténet kutató előadás sorozatot a Somogy vármegyei levéltár. A programot Pintér Rómeó alpolgármester nyitotta meg, aki a közösségi oldalán számolt be az eseményről. Azt írta, külön öröm, hogy a kaposváriak saját családjaik múltjának felfedezése mellett az intézményben őrzött dokumentumokkal is megismerkedhetnek, hiszen a dokumentumok mögött emberi sorsok, családi történetek és közös múltunk emlékei rejlenek. Jövő héttől átmenetileg nem látogatható a Riprónai villa épülete. Erről adott tájékoztatást a közösségi oldalán a Riprónai Múzeum. Azt írták, hogy a villa épülete október 13-ától, azaz 2-től tart zárva. A közleményben hozzátették, hogy a műterem és a látogatóközpont továbbra is várják az érdeklődőket. Az idei, az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya volt, nem csak az évszak volt extrém száraz, de a megelőző fél, illetve egy év is, írta a Hungaromet a honlapján közölt elemzésben. Az adataik alapján országos átlagban mindössze 74 mm csapadék hullott, ezzel 1901 óta ez lett a legszárazabb nyár. Az évszak középhőmérséklete országos átlagban 23,5 Celsius fok volt, ami csaknem 3 fokkal magasabb a sok éves átlagnál. Országos szinten emelkedett az elmúlt héten a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, tudatta honlapján a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Azt írták, hogy a több hete pozitív eredményt mutató helyszínek közül emelkedést tapasztaltak Budapesten és annak agglomerációjában, valamint Békéscsabán, Pécsett, Szegeden, Szolnokon és Tatabányán. A közleményben megjegyezték, hogy az örökítő anyag koncentrációja Zalaegerszeg, Szolnok, Szeged, valamint Budapest egyes régióinak mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt. A szakemberek szerint a szennyvízminták alapján a következő időszakban a koronavírus fertőzések számának emelkedése várható. December 5-éig lehet nevezni a 37. Media Wave nemzetközi filmes és zenei fesztiválra, melynek Szigliget ad otthont jövő tavasszal. A fesztivált április 29-e és május 2-a között tartják. A rendezvényen kis játékfilmek, dokumentumfilmek, animációk és kísérleti alkotások láthatók majd, emellett workshopok és pódiumbeszélgetések, valamint közösségi programok várják a látogatókat. Végül pedig egy helyi vonatkozású sporthír. Hazai pályán folytatják a szezont a kaposvári kosarasok. A Kométa KVG Kaposvári KK játékosai az NB1 A-csoportos férfi kosárlabda bajnokság harmadik fordulójában holnap a Deac csapatát fogadják a Kaposvár arénában. A somogyi csapat eddig hibátlan teljesítménnyel menetel a bajnokságban, és ezúttal is győzelemmel szeretnék megörvendeztetni a szurkolókat. A Debrecen elleni összecsapás holnap este 6 órakor kezdődik majd.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de elvétve még kisüthet a nap. Eső, zápor, napközben szorványosan, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. A hajnali órákban 9, délután pedig 18 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

a legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Az átlagosnál zajosabbak lehetnek a mindennapok a kaposvári Pécsi utca környékén lakók számára. A várható megnövekedett zajhatásról a Magyar Cukor ZRT adott ki tájékoztatást. Azt írták, hogy a gyárban már zajlanak az idei kampány előkészületei, melyhez hozzátartozik a cukorgyár kazánégőinek beállítása is. Ez okozhat átmeneti jelentősebb zajhatást, amire vasárnapig reggel 8 és este 6 óra között kell számítaniuk a környék lakóinak. A vállalat az érintettek türelmét és megértését kéri. Fogyatékossággal élő fiatalok és felnőttek alkotásai láthatók azon a kiállításon, melynek a Mate kaposvári kampusz ad otthont. Az intézmény közleménye szerint a Benned a létra című tárlat a Dombóvári Prezidium Közhasznú Egyesületnek köszönhetően érkezett Kaposvárra. A harmadik alkalommal megszervezett országos vándorkiállítás október végéig látható az egyetem új tanügyi épületének aulájában. Szemléletformáló programra várja az érdeklődőket jövő héten a kaposvári Takács Gyula könyvtár. A közösségi oldalukon megjelent poszt szerint a Láthatatlan Valóság című többnapos rendezvénnyel a látássérült emberek mindennapjait ismerhetik meg az érdeklődők. Az október 12-e és 14-e között zajló programot a Vakok és Gyengéllátók Somogy megyei egyesülete szervezi. Kikerült az intenzív osztályról az Észak-Budai Szent János Centrum Kórház babamentő inkubátorába helyezett kislány, közölte az intézmény csütörtök este a Facebook oldalán. Korábbi tájékoztatásuk szerint az újszülöttet hétfőn helyezték el az inkubátorban. A gyermek az alacsony testsúlya miatt a koraszülött intenzív osztályra került, ahol kivizsgálták. Stabil állapota miatt csütörtökön áthelyezték a kórház csecsemő osztályára, miközben folyamatban van az ideiglenes gyám kijelölése és a hivatalos ügyintézés.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de elvétve még kisüthet a nap. Eső, zápor, napközben szorványosan, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. A hajnali órákban 9, délután pedig 18 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bánévától hallják. A polgármester is meglátogatta a kaposvári LEGO építő nagyikat. A Liget idős otthon lakói a közelmúltban azzal tettek szert hírnévre, hogy a különleges hobbiukról készült videók bejárták a közösségi médiát. A közös alkotás Dittmann Anna Mária gyógypedagógus és foglalkozásvezető kezdeményezésére indult el, most pedig tárlat nyílt az otthon lakóinak műveiből. A kiállítás megnyitóján Szita Károly polgármester köszönetet mondott a LEGO építő nagyiknak azért, hogy alkotásaikkal és kezdeményezésükkel jó példát mutatnak. A városvezető nem érkezett üres kézzel, két újabb doboznyi, több ezer darabból álló LEGO-val lepte meg a közösség tagjait. Bevezetik az anonim jelzést és külön eljárást dolgoznak ki a gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések gyanújának kivizsgálására, azaz a Bicskei gyermekotthonról szóló jelentés hatására változások lesznek a gyermekvédelmi rendszerben, közölte a miniszterelnök sajtótájékoztatón csütörtökön Budapesten. Magyar Péter elmondta, közvetlen jelzési utat hoznak létre a gyermekeknek és a gyermekvédelemben dolgozóknak, amely megkerüli az intézményi hierarchiát. Hozzátette, hogy külön eljárást dolgoznak ki a gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések gyanújára, amelyhez speciálisan képzett szakemberekből álló mobil vizsgáló csoportot hoznak létre. Végül pedig egy helyi vonatkozású sporthír. Hazai pályán folytatja a Rákóczi. A kaposvári focisták az MB3 délnyugati csoportjának 11. fordulójában az Iváncsa KSL csapatát látják vendégül ma. A somogyi csapat jól kezdte a bajnokságot, jelenleg a tabella második helyén állnak. A vendég Iváncsa az 5. pozícióból várhatja az összecsapást. A kaposvári Rákóczi Iváncsa KSL meccs ma 13 órakor kezdődik a Rákóczi stadionban.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de elvétve még kisüthet a nap. Eső, zápor, napközben szorványosan, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. A hajnali órákban 9, délután pedig 18 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: 1873, máshol már nincs maradásom. A bázis a városi álom, a városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide visz a szívem és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest-Budá

91.2 Rádió most!

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Ebben az esztendőben is nagy érdeklődés mellett indított családfa és családtörténet kutató előadás sorozatot a Somogy vármegyei levéltár. A programot Pintér Rómeó alpolgármester nyitotta meg, aki a közösségi oldalán számolt be az eseményről. Azt írta, külön öröm, hogy a kaposváriak saját családjaik múltjának felfedezése mellett az intézményben őrzött dokumentumokkal is megismerkedhetnek, hiszen a dokumentumok mögött emberi sorsok, családi történetek és közös múltunk emlékei rejlenek. Jövő héttől átmenetileg nem látogatható a Riprónai villa épülete. Erről adott tájékoztatást a közösségi oldalán a Riprónai Múzeum. Azt írták, hogy a villa épülete október 13-ától, azaz 2-től tart zárva. A közleményben hozzátették, hogy a műterem és a látogatóközpont továbbra is várják az érdeklődőket. Kísérleti jelleggel gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány 1 milliárd forintos keretösszeggel, jelentette be a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkára csütörtökön Budapesten. Gyurkó Szilvia közölte, hogy az alap, túllépve a pénzügyi kártérítésen, lehetőséget ad majd pszichológiai, egészségügyi ellátás, jogi támogatás vagy lakhatási segítség igénybevételére. Hozzátette, az alapszolgáltatásaiból azok a 18 év feletti emberek részesülhetnek, akik akár egyetlen napot is eltöltöttek a magyar gyermekvédelmi rendszerben. Végül pedig egy helyi vonatkozású sporthír. Hazai pályán folytatják a szezont a kaposvári kosarasok. A Kométa KVG Kaposvári KK játékosai ma az NB1 A-csoportos férfi kosárlabda bajnokság harmadik fordulójában a Deac csapatát fogadják a Kaposvár arénában. A somogyi csapat eddig hibátlan teljesítménnyel menetel a bajnokságban, és ma is győzelemmel szeretnék megörvendeztetni a szurkolókat. A Debrecen elleni összecsapás este 6 órakor kezdődik.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de elvétve még kisüthet a nap. Eső, zápor, napközben szorványosan, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. A hajnali órákban 9, délután pedig 18 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: legjobb zenék egy hangulatos estéhez. Rádió Most.
1: A hangot küldöm el, a széllel már nem kell. Az eső mossa szét, közben mennydörög az ég. Sok falevél zúgja el, hogy így hagysz el.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Akinek fáj,

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bán Évától hallják. Fogyatékossággal élő fiatalok és felnőttek alkotásai láthatók azon a kiállításon, melynek a Mate Kaposvári Kampusz ad otthont. Az intézmény közleménye szerint a Benned a létra című tárlat a Dombóvári Prezidium Közhasznú Egyesületnek köszönhetően érkezett Kaposvárra. A harmadik alkalommal megszervezett országos vándorkiállítás október végéig látható az egyetem új tanügyi épületének aulájában. Szemléletformáló programra várja az érdeklődőket jövő héten a kaposvári Takács Gyula könyvtár. A közösségi oldalukon megjelent poszt szerint a Láthatatlan Valóság című többnapos rendezvénnyel a látássérült emberek mindennapjait ismerhetik meg az érdeklődők. Az október 12-e és 14-e között zajló programot a Vakok és Gyengénlátók Somogy megyei egyesülete szervezi. Elindult az oktatási párbeszéd a magyar oktatás megújításáért, jelentette be Facebook bejegyzésében Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tárcavezető közölte, Pest megyében egy workshop keretében 50 résztvevővel vitatják meg, hogy milyen oktatásra, iskolára és tudásra van szüksége a ma és holnap felnövő generációknak. Hozzátette, hogy a következő hónapokban minden régiót végigjárnak, mert fontos, hogy minden térség lehetőséget kapjon a részvételre a gondolkodásban. Jótékony célokra ajánlja majd fel az idei irodalmi Nobel-díjjal járó pénzt Anne Carson. A kanadai költő és esszéista a díj honlapjának adott interjúban azt mondta, nem gondol arra, mit jelent számára a Nobel-díj, helyette azt tervezgeti, hogyan fogja elajándékozni az elismeréssel járó 12 millió svéd korona, azaz mintegy 392 millió forintnyi összeget.